azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

turnéján volt 2024-ben, és fellépett az MVM Dome-ban, akkor többek között Sam Felt volt a warm-up DJ, meg Clunker Russell is. Őt hozom most, ezt a dalt is hozta Budapest Parkba, ez a Heart Like Mine.

0: 101-et hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Bonanza.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy hajnalban és éjszaka is, és ebben az órában itt volt már egy olyan nemzetközi sztár DJ, akivel bulisztunk együtt Rádió 1 születésnapi fesztiválon, konkrétan idén, Sam Felt. Akkor hozom az egyik tavalyi fellépőnket, Joel Corryt, aki azóta is minden landolás után a koncert helyszín előtt elmegy gyúrni egy fitnessterembe, és utána áll a lemezjátszók mögé. Ez a Stay a Little Longer.

csak igazi mai sláger megy. Hamarosan ez a szupersztár, aki nem viccel, hogyha fényvédelemről van szó, és itt a ragyogó napsütéses nyári idő, mert hogy 70-es faktort használ, nagyon érzékeny a bőre, hófehér, vörös a haja, na kit hozok, na kit? Hát persze, hogy Ed Sheeran. Azizám érkezik nem soká.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Az unokázás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát. Az Amerikai Pszichológiai Társaság által végzett vizsgálat során az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi készségeket mérő teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Egyes kutatások szerint az unokákkal való együttlét jótékony hatással lehet az időskori agyműködésre, így a demencia kialakulására is jóval kevesebb az esély. Azok a nagyszülők, akik aktívan részt vesznek az unokáik életében, idősebb korban általában jobb memóriával és fejlettebb nyelvi készségekkel rendelkeznek, írja a ScienceDaily.com egy tanulmány alapján, amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság publikált. A kutatók szerint a rendszeres szellemi és érzelmi bevonódás hozzájárulhat a kognitív hanyatlás lassításához. A felmérés során csaknem 2900 nagyszülő adatait, reakcióit elemezték. Azt vizsgálták, hogy az érintett időskorú emberek gondoskodtak-e unokáikról az elmúlt évben, és hogyha igen, akkor milyen formában. Az eredmények egyértelmű képet mutattak. Az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Ezek az eltérések akkor is megfigyelhetők voltak, amikor az életkort, az egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket vettek alapul. A legmeglepőbb eredmény viszont az volt, hogy nem a gondozás intenzitása vagy típusa számított igazán, hanem a gondoskodásban való részvétel élménye. További vizsgálatokra van szükség, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy az előnyök nem konkrét feladatokhoz, hanem a nagyszülői szerephez kapcsolódnak. A tanulmányban azt írják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen környezetben valósul meg a gondozás. Az önként vállalt, támogató, családi közegben végzett gyermekfelügyelet egészen más hatással lehet a nagyszülők mentális egészségére, mint az, amikor a gondozás kényszerként, stresszforrásként vagy támogatás nélküli teherként jelenik meg.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

napokig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa például, aki Dua Lipa, brit énekesnőhöz hasonlóan szintén albán származású, ezen kívül túl sok közös nincs bennük, mert még Dua Lipát általában úgy szokták emlegetni, hogy a legnormálisabb popstar, nincsenek ugye botrányai, botrányos beszólásai, Bibi Rexánál nincsen PR szűrő, hogyha valami tényleg így átvillan a fején, azonnal kírja a Twitterre vagy a közösségi médiába. Rendszeresen is név szerint szokott márkákat, tervezőket vagy a saját kiadóját is támadni. Na, tehát valószínűleg ezt a kendőzetlen őszinteséget szeretik benne sokan. Ez most az aktuális kedvenc tőle.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, és hát vele kapcsolatban már többször mondtam, hogy na ő az énekesnő, akinek játsszák a dalait a világ nagy zenei rádiói, közben pedig bármikor ott van a helye a Montreux Jazz Fesztiválon a nagy színpadon. Július 3-án életében harmadjára is fellépett a 60. évfordulós kiadás megnyitóján. Sztár vendégek is voltak vele a színpadon, például Mark Ronson, az Uptown Funk-ot közösen lenyomták, és Alicia Keys is csatlakozott hozzám. Hát, nagyon nagy kaliber a nő. Ray és a Where's My Husband? Ezt azon most.

csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig az a román DJ, producer, énekes, egykori boyband tag, Accent, aki újra gondolt egy korábbi bomba dalukat, a Kylie-t, Sarah-nak és Misha Millernek köszönhetően pedig új vokált kapott. Don't Leave, már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Négy komoly félelme van a magyaroknak. A magyar társadalom 16-tól 59 éves korosztálya szerint ismerőseik 80%-a fél valamitől. Mondom, hogy mik a leggyakoribb félelmek. Az első a tériszony. A fóbiák toplistájának első helyezettje a tériszony, más nevén akrofóbia. A magyar lakosság 36%-át érinti. A magasságoktól való félelem nem csupán akkor jelentkezhet, amikor valaki egy hegytetőn vagy egy kilátó toronyban áll, hanem akár már egy felüljárón történő átkeléskor is. A tériszonnyal élők gyakran tapasztalnak olyan fizikai tüneteket is, mint például a szédülés, az izzadás és a szorongás. A második a pókiszony. Az arachnofóbia a második helyen áll a magyar fóbiák listáján, a lakosság 23%-át érinti. Noha a pókok többsége ártalmatlan, sokak számára már a látványuk is rettegést kelt. Egyeseknél a pókféle puszta jelenléte kiváltja a menekülési ösztönt, és azon messzire próbálnak kerülni tőlük, gyakran irracionálisan felnagyítva az általa okozott veszélyt. A fogorvos a következő, a fogászati beavatkozásoktól való félelem a magyar lakosság 20%-át érinti. Ez egy olyan specifikus félelem, amely gyakran gyerekkori rossz tapasztalatokból fakad. Sok embernél már a fogorvosi rendelő szaga, a fúró hangja vagy a steril környezet látványa is előhozza a szorongást. Ez a fajta félelem nem csupán a fájdalomtól való rettegésről szól, hanem az irányítás elvesztésének érzéséről is, ami a kezelések során gyakran előfordul. Sajnos sok esetben ez a fóbia oda vezet, hogy az emberek kerülik a fogászati látogatásokat, ami bizony hosszú távon komoly egészségügyi problémákat eredményezhet. Klausztrofóbia, a zárt terektől való félelem szintén 20%-ban van jelen a magyaroknál. Be kell szállni egy liftbe, és ahogy becsukódik az ajtó, hirtelen minden lélegzetvétel nehézkessé válik, a szív szaporán kalapál, és mindent elönt a szorongás. Ez az érzés jellemzi a klausztrofóbiával élőket, akik gyakran kerülik az olyan szituációkat, ahol zárt terekbe kényszerülnek, legyen szó egy vasúti alagútról, vagy akár magáról a vonatról.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Well, who's next?
1: A Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift és Zoppelite például. Metafora hegyek egyetlen dalban, ezt már megszokhattuk az énekesnőtől. Az opalit nem egy természetes ásvány, hanem egy ember által készített opál hatású üveg, és Taylor egy interjúban elárulta, hogy pont ezért választotta ezt a címet. Az opalit egy mesterséges opál, és a boldogság is lehet mesterséges, amit saját magunknak építünk fel. Taylor Swift, Opalite, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

csak igazi mai sláger megy Ed Sheeran és a Camera a Siri Remixben, a folytatásban. A dal fő mondani valója egyébként az, hogy az élet igazán fontos pillanatait átélni, és nem lefényképezni kell. Mondjuk érdekesek, hogy Ed Sheerannek volt már korábbi dala a Photograph, ami pont arról szólt, hogy milyen sokat tud segíteni egy fotó, hogyha hiányzik valamelyik szerettünk. Szóval lett ebből egy klubkompatibilis változat Sirinek köszönhetően. Ed Sheeran, Camera, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Jóvá hagyták Magyarország uniós újjáépítési tervét. Jövő héten kezdődik az ítélkezési szünet. Megválasztották a Balaton legjobb strandját. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek is rábólintottak a magyar helyreállítási tervre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy az uniós pénzügyminiszterek egyhangulag jóváhagyták Magyarország uniós újjáépítési tervét. A kormányfő szerint ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források lehívása elől. A támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a hazai vállalkozások támogatására fordítják. Jövő szerdától ítélkezési szünet kezdődik a bíróságokon, augusztus 20-áig tart. Ez idő alatt főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben továbbra is hozhatnak döntéseket. A büntető eljárásokat nem érinti a szünet, a kezelőirodák pedig végig nyitva tartanak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében az ítélkezési szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Idén a balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a kék hullámzászló minősítés fődíját. A Balatoni Szövetség idén 42 strandot értékelt a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei kategóriákban Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóörsi Községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki Községi strand bizonyult a legjobbnak. Az idei minősítésen összesen 25 strand érdemelte ki az 5 csillagos kék hullámzászlót. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
3: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünnepé varázsolja ezt a napot. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk véléstelen, ettől leválasz a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
2: Nyári idő lesz, elszórtan záporokkal. Napos gomoly felhős időre számíthatunk, helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Általában mérsékelt marad a nyugati északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 30-31 fok körül alakul. Holnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé élénk erős lesz az északi északnyugati szél.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Az unokázás csökkenti a demencia kialakulásának kockázatát. Az Amerikai Pszichológiai Társaság által végzett vizsgálat során az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi készségeket mérő teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Egyes kutatások szerint az unokákkal való együttlét jótékony hatással lehet az időskori agyműködésre, így a demencia kialakulására is jóval kevesebb az esély. Azok a nagyszülők, akik aktívan részt vesznek az unokáik életében, idősebb korban általában jobb memóriával és fejlettebb nyelvi készségekkel rendelkeznek, írja a ScienceDaily.com egy tanulmány alapján, amelyet az Amerikai Pszichológiai Társaság publikált. A kutatók szerint a rendszeres szellemi és érzelmi bevonódás hozzájárulhat a kognitív hanyatlás lassításához. A felmérés során csaknem 2900 nagyszülő adatait, reakcióit elemezték. Azt vizsgálták, hogy az érintett időskorú emberek gondoskodtak-e unokáikról az elmúlt évben, és hogyha igen, akkor milyen formában. Az eredmények egyértelmű képet mutattak. Az unokáikról gondoskodó nagyszülők jobban teljesítettek a memória és nyelvi teszteken, mint azok, akik nem vettek részt gyermekfelügyeletben. Ezek az eltérések akkor is megfigyelhetők voltak, amikor az életkort, az egészségi állapotot és más befolyásoló tényezőket vettek alapul. A legmeglepőbb eredmény viszont az volt, hogy nem a gondozás intenzitása vagy típusa számított igazán, hanem a gondoskodásban való részvétel élménye. További vizsgálatokra van szükség, de az eddigi adatok arra utalnak, hogy az előnyök nem konkrét feladatokhoz, hanem a nagyszülői szerephez kapcsolódnak. A tanulmányban azt írják, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen környezetben valósul meg a gondozás. Az önként vállalt, támogató, családi közegben végzett gyermekfelügyelet egészen más hatással lehet a nagyszülők mentális egészségére, mint az, amikor a gondozás kényszerként, stresszforrásként vagy támogatás nélküli teherként jelenik meg.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

megy, csak igazi mai sláger megy. Hát bátran tervezhetünk strandolást a hétvégére, Rádió 1-esek, a mai napra is akár 32 fokos csúcs, azt néztem, de a fényvédelemről gondoskodjunk, mert nagyon erős lesz az UVB sugárzás, azt is néztem. Purple Disco Machine és a Beat of Your Heart, ezzel indulunk a tudáspercek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Négy komoly félelme van a magyaroknak. A magyar társadalom 16-tól 59 éves korosztálya szerint ismerőseik 80%-a fél valamitől. Mondom, hogy mik a leggyakoribb félelmek. Az első a tériszony. A fóbiák toplistájának első helyezettje a tériszony, más nevén akrofóbia. A magyar lakosság 36%-át érinti. A magasságoktól való félelem nem csupán akkor jelentkezhet, amikor valaki egy hegytetőn vagy egy kilátó toronyban áll, hanem akár már egy felüljárón történő átkeléskor is. A tériszonnyal élők gyakran tapasztalnak olyan fizikai tüneteket is, mint például a szédülés, az izzadás és a szorongás. A második a pókiszony. Az arachnofóbia a második helyen áll a magyar fóbiák listáján, a lakosság 23%-át érinti. Noha a pókok többsége ártalmatlan, sokak számára már a látványuk is rettegést kelt. Egyeseknél a pókféle puszta jelenléte kiváltja a menekülési ösztönt, és azonnal messzire próbálnak kerülni tőlük, gyakran irracionálisan felnagyítva az általa okozott veszélyt. A fogorvos a következő, a fogászati beavatkozásoktól való félelem a magyar lakosság 20%-át érinti. Ez egy olyan specifikus félelem, amely gyakran gyerekkori rossz tapasztalatokból fakad. Sok embernél már a fogorvosi rendelő szaga, a fúró hangja vagy a steril környezet látványa is előhozza a szorongást. Ez a fajta félelem nem csupán a fájdalomtól való rettegésről szól, hanem az irányítás elvesztésének érzéséről is, ami a kezelések során gyakran előfordul. Sajnos sok esetben ez a fóbia oda vezet, hogy az emberek kerülik a fogászati látogatásokat, ami bizony hosszú távon komoly egészségügyi problémákat eredményezhet. Klausztrofóbia, a zárt terektől való félelem szintén 20%-ban van jelen a magyaroknál. Be kell szállni egy liftbe, és ahogy becsukódik az ajtó, hirtelen minden lélegzetvétel nehézkessé válik, a szív szaporán kalapál, és mindent elönt a szorongás. Ez az érzés jellemzi a klausztrofóbiával élőket, akik gyakran kerülik az olyan szituációkat, ahol zárt terekbe kényszerülnek, legyen szó egy vasúti alagútról, vagy akár magáról a vonatról.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy most az amerikai szupersztár Ray Dalton, aki félig mexikói az anyukája oldaláról, félig pedig afroamerikai. A zenei karrier felé először egy tanára terelgette, mindössze 6 éves korában. A Seattle-i gyerekkorus oszlopos tagja lett a kis Ray, és a középsulis évek alatt is folyton csak énekelt, ha épp nem teniszezett. Ez most egy szerelmes dal tőle, a Blood Running.

0: és David Gettaék után maradunk még a Star DJ-knél, hozom Sam Feltet, és bár hétvége van, de senkit nem hagyunk Balázsék pillanatok nélkül. Ezen a szombaton sem, jön majd a Balázsék Weekend 8 órától, 10 órától pedig indul a rádió egy Top 50, amiből kiderül, hogy hanyadik ezen a héten Sam Felt és a Rosalind bokájával közös Hard Like Mine. Ezt hozom már is.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Benyújtották a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényjavaslatot. Magyar Fejlesztés segítheti a koraszülöttek ellátását. Itt a fesztivál szezon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új, a kormánytól független szervezet jöhet létre a közvagyon védelmére. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A tervek szerint a hivatal az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel, és széles jogosítványokat kapna a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására, valamint visszaszerzésére. Az első fél évben több mint 6000 fogyasztói ügyet zártak le a testületek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adatai szerint az év első 6 hónapjában mintegy 6100 ügyet fejeztek be a békéltető testületek, ami 6%-kal több a tavainál. A legtöbb panasz lábbelighez és közlekedési szolgáltatásokhoz kapcsolódott, de sok eljárás indult bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek, valamint járművek miatt is. Több ezer cég teljesítette a kötelező kiberbiztonsági auditot. Egy uniós szabályozás alapján több mint 2500 magyar vállalkozásnak kellett igazolnia, hogy informatikai rendszerei megfelelnek a kiberbiztonsági követelményeknek. A felügyeleti hatóság szerint a cégek többsége határidőre teljesítette a kötelező auditot, ugyanakkor több szervezet még a bejelentkezési kötelezettségét sem teljesítette. Mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert fejlesztettek magyar kutatók. A Hunren és a Semmelweis Egyetem új rendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a koraszülött babák testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A mesterséges intelligencia képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a problémák korai felismerésében és a megfelelő ellátás megválasztásában. Itt a fesztivál szezon. A felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta a rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, ez nagyon kellemetlen helyzet. Tud kialakítani.
1: Napos idő várható gomoly felhőkkel az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél pedig nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 32 fok között alakul. Holnap a sok napsütés mellett gomoly felhők képződnek, illetve sodródnak fölénk, előfordulhat majd kisebb eső, zápor, és az északias szél erős lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a dal nem a Sugar Daddy-kről szól, a szponzorokról, az idősebb férfiakról, vastag pénztárcával, hanem azokról a nőkről, akik ezekre a férfiakra szakosodtak. Sugar Daddy Bait. Lehetne akár Gold Digger is a címe, csak akkor máshogy jön neki a rím. Tóta Vigyél, Ex & Sugar Daddy, de Bibi Rexet is hozom.

Chance, Stolen Dance. Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Hétvégén is Balázsék pillanatok is közelednek 8 órától, Balázsék Weekend. 10 órától indul a Rádió Egy Top 50, most Király Tamással, Györk Attila pihent ezen a héten, de jövő héten visszakapjuk Attist szűni nem akaró jókedvel és lendülettel. Kiderül a Top 50-es listánkból az is, hogy hanyadik ezen a héten Bibi Rexa és a New Religion, a dal, amit először a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatba. Cookie két órán át mixel ma. A Before Party Show is jön majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az alacsony vízellás miatt módosították a kékszallag útvonalát. Ma van a népesedési világnap. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A testület közlése szerint a döntés Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett, hogy a csatlakozási kérelmet május 28-án nyújtották be. A döntés értelmében Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A sekély víz miatt változik a Balaton legnagyobb vitorlás versenyének pályája. A kékszallag szervezői közölték, hogy a Balaton alacsony vízállása miatt a keszthelyi bóját mintegy 1,5 kilométerrel keletebbre helyezik át. A módosításnak köszönhetően a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan teljesíthetik a távot. A verseny útvonala így mintegy 3200 méterrel rövidül, ugyanakkor több hajó állhat rajthoz. Az előrejelzések szerint a jelenlegi 66 cm-es vízállás a rajtig további 10 cm-rel csökkenhet. A mezőny július 30-án indul Balatonfüredről. Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta rádiónknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai statisztikai főosztályának vezetője.
2: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja, az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű.
1: Saját zenei albummal jelentkezik Anthony Hopkins, az Oscar-díjas színész ezúttal zeneszerzőként mutatkozik be. Anthony Hopkins saját szerzeményeiből készített albumot, amely augusztusban jelenik meg. Az első kislemez már most meghallgatható. A 88 éves Oscar-díjas színész elmondta, hogy egész életében komponált, több művét még pályája elején írta. Nyári idő lesz, elszórtan záporokkal, napos gomoly felhős időre számíthatunk, helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Általában mérsékelt marad a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 30-31 fok körül alakul. Holnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé élénk erős lesz az északi, északnyugati szél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

legyen, csak igazi mai sláger megy. Most a két jól fésült poszter fiú, Lukasz és Félix Németországból, vagyis a Fastboy tesó páros. Ne tévessze meg a látszat, egyáltalán nem üres fejű szép fiúkról van szó. Nagyon tehetségesek, tök jól énekelnek, dalokat szereznek, DJ-k, producerek, és hát egyfajta EDM terápia az, amit ők csinálnak, mert hogy a dalaikban sokszor a mentális egészségünkre is gondolnak, pozitív üzeneteket hordoz ez a dal is. Az élet szép, még akkor is, hogyha néha ezt nem veszük észre. Jön a Good Life!

Rádió egy csak igazi mai slágermedgyő. Tibiék Lepsényből hallgatnak minket, azt írta SMS-ben, hogy bográcsos buli lesz, és már most elkezdődtek az előkészületek. Hát Tibi, tényleg jókorán felkeltél. Jó zene szóljon akkor hozzá, hozom Lost Frequencies. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Jóvá hagyták Magyarország uniós újjáépítési tervét. Jövő héten kezdődik az ítélkezési szünet. Megválasztották a Balaton legjobb strandját. Üdvözlöm, Beres Líza vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek is rábólintottak a magyar helyreállítási tervre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy az uniós pénzügyminiszterek egyhangulag jóváhagyták Magyarország uniós újjáépítési tervét. A kormányfő szerint ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források lehívása elől. A támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a hazai vállalkozások támogatására fordítják. Jövő szerdától ítélkezési szünet kezdődik a bíróságokon, augusztus 20-áig tart. Ez idő alatt főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben továbbra is hozhatnak döntéseket. A büntető eljárásokat nem érinti a szünet, a kezelőirodák pedig végig nyitva tartanak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében az ítélkezési szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Idén a balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a kék hullámzászló minősítés fődíját. A Balatoni Szövetség idén 42 strandot értékelt a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei kategóriákban Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóörsi Községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki Községi strand bizonyult a legjobbnak. Az idei minősítésen összesen 25 strand érdemelte ki az 5 csillagos kék hullámzászlót. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünnepé varázsolja ezt a napot. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőben, emberi kézzel hajtjuk véréstően, ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Nyári idő lesz, elszórtan záporokkal. Napos gomoly felhős időre számíthatunk, helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Általában mérsékelt marad a nyugati északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 30-31 fok körül alakul. Holnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé élénk erős lesz az északi-északnyugati szél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szerintem mindenkinek az életében volt már nagyon furcsa munka, amit akár tinédzserként, középiskolásként végzett. A már is hallható Taylor Swiftnek is volt egy ilyen. Az első munkahelye imádkozó sáska ellenőr. Van ilyen. Utána néztem True Story. Taylor egy karácsonyfa farmon nőtt fel Pennsylvániában, és mivel kislányként még túl kicsi és gyenge volt ahhoz, hogy a nehéz fejünket pakolja, be kellett segíteni a bizniszbe, különleges feladatot kapott. Neki kellett becsipegetnie az imádkozó sáskák tetetokjait a fákról, mielőtt azokat eladták, nehogy a gyanútlan vásárlók nappaliában keljenek ki a rovarok. Hány karácsony megmentett már kislányként? Hosszú volt az út a szupersztárságig. Őt hozom most.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. A közvetlen folytatásban, a hírek után pedig olyan Rádió 1-es DJ-k, akikkel sokat találkozhatunk az elkövetkező időszakban, mert hogy javában tombol a fesztivál szezon, Stadium X, Metzger Victoria, Let You Let Me Go jön nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Benyújtották a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényjavaslatot. Magyar Fejlesztés segítheti a koraszülöttek ellátását. Itt a fesztivál szezon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új, a kormánytól független szervezet jöhet létre a közvagyon védelmére. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A tervek szerint a hivatal az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel, és széles jogosítványokat kapna a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására, valamint visszaszerzésére. Az első fél évben több mint 6000 fogyasztói ügyet zártak le a testületek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adatai szerint az év első 6 hónapjában mintegy 6100 ügyet fejeztek be a békéltető testületek, ami 6%-kal több a tavainál. A legtöbb panasz lábbelighez és közlekedési szolgáltatásokhoz kapcsolódott, de sok eljárás indult bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek, valamint járművek miatt is. Több ezer cég teljesítette a kötelező kiberbiztonsági auditot. Egy uniós szabályozás alapján több mint 2500 magyar vállalkozásnak kellett igazolnia, hogy informatikai rendszerei megfelelnek a kiberbiztonsági követelményeknek. A felügyeleti hatóság szerint a cégek többsége határidőre teljesítette a kötelező auditot, ugyanakkor több szervezet még a bejelentkezési kötelezettségét sem teljesítette. Mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert fejlesztettek magyar kutatók. A Hunren és a Semmelweis Egyetem új rendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a koraszülött babák testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A mesterséges intelligencia képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a problémák korai felismerésében és a megfelelő ellátás megválasztásában. Itt a fesztivál szezon. A felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta a rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
2: Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mintha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzet tud kialakítani.
1: Napos idő várható gomoly felhőkkel az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél pedig nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 32 fok között alakul. Holnap a sok napsütés mellett gomoly felhők képződnek, illetve sodródnak fölénk, előfordulhat majd kisebb eső, zápor, és az északias szél erős lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál még ebben az órában Kiss Márti, Király Tamás ugye ma pihen.
1: Ez így van.
0: 10 óra után viszont lesz a Rádió 1 top 50-ben, György Attila pedig hát jövő héten visszatér az éterben. Most pedig Kámrád barátunkat hozom. 2025-ben, vagyis a tavalyi évben nagyon emlékezetes volt, amikor ellátogatott hozzánk Kámrád a stúdióban. Nagyon jó fej volt, tehát akkor volt friss ez a dala, a Be Mine. Hozott magával egy kis gitárt, ami olyan pici volt, mint egy ukulele, és lazán, ahogy megérkezett hozzánk, mindenféle komolyabb zenei kíséret nélkül, a kis gitárjával előadta ezt a dalt, a Be Mine-t.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, 8 óra után pedig Balázsék Weekend, extra pillanatok, például, hogyha valaki újra meghallgatná a lokátoros, telefonos lokátoros adást, erre már nem kell sokat várni, és mivel szombat van, nem maradhat el a Rádió 1 top 50, én jövök majd újra vissza 12 órától, és Cookie Weekend Show is lesz 5 órától.

0: baby boy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár.

0: 20% kedvezmény számos kerti kaspóra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
6: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
7: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a visszavárt. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy cseppjáték bármikor belefér. Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismert meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
8: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?

0: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az alacsony vízállás miatt módosították a kékszallag útvonalát. Ma van a népesedési világnap. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A testület közlése szerint a döntés Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett, hogy a csatlakozási kérelmet május 28-án nyújtották be. A döntés értelmében Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A sekély víz miatt változik a Balaton legnagyobb vitorlás versenyének pályája. A kékszallag szervezői közölték, hogy a Balaton alacsony vízállása miatt a keszthelyi bóját mintegy másfél kilométerrel keletebbre helyezik át. A módosításnak köszönhetően a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan teljesíthetik a távot. A verseny útvonala így mintegy 3200 méterrel rövidül, ugyanakkor több hajó állhat rajthoz. Az előrejelzések szerint a jelenlegi 66 cm-es vízállás a rajtig további 10 cm-rel csökkenhet. A mezőny július 30-án indul Balatonfüredről. Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta rádiónknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai statisztikai főosztályának vezetője.
4: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja. Az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű.
3: Saját zenei albummal jelentkezik Anthony Hopkins. Az Oscar-díjas színész ezúttal zeneszerzőként mutatkozik be. Anthony Hopkins saját szerzeményeiből készített albumot, amely augusztusban jelenik meg. Az első kislemez már most meghallgatható. A 88 éves Oscar-díjas színész elmondta, hogy egész életében komponált, több művét még pályája elején írta. Nyári idő lesz, elszórtan záporokkal, napos gomoly felhős időre számíthatunk, helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Általában mérsékelt marad a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 30-31 fok körül alakul. Holnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé élénk erős lesz az északi, északnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: weekend.
1: Jól mondja valaki, jó tírgával, azt írja, petíciót Zsülnek, nyomjuk ki a lokátort, és nézzük meg, hogy mikor keresi az asszony.
2: Tényleg. Ez Zsül, kapcsold már ki.
1: Ugye? Mert Annának szép végszava volt, tehát Zsül egy picit úgy szabad ember, hogy azért közben van egy lokátor. Azért az úgy egész más. Ki utazik még lokátorföldön, őszintén?
3: Én is.
1: Oda-vissza lokátor?
2: Oda-vissza
1: lokátor.
3: Nem, majd ő követhetek, én nem
1: lehet. Nem tudom már, csak kérdezem. Tehát oda-vissza lokátor.
2: Nálunk családi lokátor.
1: Családi lokátor, mindenki lát. Mindenki lát mindenkit.
3: Mindenki. Kinyomja a lokátort, az csak rosszban sántikálhat. Én csak ezt tudom mondani neked.
2: Julus!
1: Ezzel azért én nem értek teljesen egyet.
3: És akkor miért nem zavar, hogy tudják, hogy hol vagy?
1: De várj, de nem az, hogy zavar. Tehát ez, nem
2: de zavar.
1: Igen.
2: Hát nem. Hát azért nem kapcsolod be. Ha nem zavarnak, akkor nem mindegy.
1: De és ha fel sem merül,
3: osonkodás,
1: hogy bekapcsolod.
3: Osonkodás, ólálkodás. Tehát, az zajlik a lokátor.
1: Fel sem merül, hogy bekapcsold. Igen? Tehát, ha nincs lokátorod, akkor tilosban sántikálsz.
2: Ez nem, ez, de az könnyebben
3: igaz ember
1: szerintem egy rossz
3: érva.
1: Szerintem ez egy rossz érva a lokátor használatra, hogy akkor biztos azért nem használsz. Mi van, ha két emberben fel sem merül, hogy bekapcsolják a lokátor. Tehát csak akkor nem használják.
3: Azt jelenti, hogy 1932-ben
1: élnek. Miért? Nem. De most tök komolyan kérdezem, miért?
3: Nem. Hát és nem akarok mutogatni és elővenni a személyi igazolványatokat, hogy ki mikor született, de...
1: csak az 50-et ünnepel.
3: Nem akarok ezzel érvelni, hogy kicsit megvagytok öregek.
1: Nem, semmi baj, ha valaki használ, nem azért használja, hogy kövesse. Mert nekem semmilyen érvem nincs, csak nektek lokátorosatoknak mi az érvetek.
2: Tehát, például én... az, hogy a gyerek tér, kimész az állomásra.
1: Most hagyjuk a gyereket. A gyerek, oké, a gyereket az nézed, követed, látod.
3: Én nem mondom neked.
1: Mondjuk a két felnőtt ember lokátorozására vagyok kíváncsi. A gyereket szerintem tök jó, hogy látod,
4: igen, a gyereket
1: kell látod,
4: ki, ja.
1: Izgulsz, odaért, vonattal megy, beért a délibe. Szerintem az egy tök normális
2: én
1: dolog.
2: Én izgulok a BK-ért is, érted? Ki tudja meg, mikor megy be egy bevásárlóközpontba pénzt költeni?
1: Semmi baj vele, csak kérdezem, mert mi nem lokátorosok vagyunk, megtámadva, hogy biztos tilosban sántikálunk.
3: Hát
1: mik az érvek a nem lokátorra?
3: A lokátorra az az érvem, hogy én például rengeteg szó, hogy nekem alapból még szerintem soha nem volt felhangosítva a telefonom, tehát hogy csak akkor hallom, hogy csörög, hogyha...
1: Le vagy halkítva mindig.
3: Mindig folyamatosan le van halkítva, nem is tudom, hogy van egy csengő hang ez a telefonhoz, és emiatt van úgy, hogy az ember kicsekkol, hogy...
1: Igen, tehát, hogy ez a lehalkítás is egy érdekes dolog, hogy miért van telefonod, én is még le vagyok halkítva, és nem találom meg, ha eltűnik.
3: Szerintem bunkóság, ha van csengő hangod, tehát akkor te bunkó vagy.
2: Mi?
1: Szóval parasz dolog, ha valaki hallja a telefonját, így és felveszi, mikor csörög.
3: A normális emberek már kifejlesztettek egy 8. érzéket, ami pontosan akkor néz rá a telefonjukra, amikor csörög.
1: Jó, na de térjünk vissza.
4: Ez az, köszönöm szépen, lement a fókusz a lokátorról.
1: Ne veszítsünk lokátorosok, lokátorosaim, ne veszítsünk fókuszt.
3: Igen, szóval ennél fog, hogy van, aki elkalandozik olykor, ugye? És nem néz rá a telefonjára, mert kigapcsolódott a 8. érzékére.
1: De mitől nyugszik meg, ha nem veszed észre a telefont, és tudja, hogy a Baross
3: hát
1: utcában
3: nem
1: veszed észre?
3: Nem mellett vagyok holtan. Szerintem ez jót szokott tenni, hogy...
1: Tehát mondjuk nem veszed fel 3 óráig a telefont, és látja, hogy a Baross utcában vagy.
2: Akkor tudja, okay. Otthon van az.
1: De most nem a Baross utcában laksz.
3: Két embertőt hívna ebben a helyzetben, mert tudná, hogy akkor valami baj történt, mert mi keresni valója egy ilyen nőnek, mint én a Baross utcában.
4: De mi baj történne? Tehát én azt nem értem a ti gondolkodásotoknál, hogy... Cukorsokban
3: fekszem egy nyugrásba elő.
2: Mi az, hogy egy
1: darab pusztortával?
4: Egy darab cukorral. Egy darab cukorral. Mi baj történhet? Újra éleszted egy 2 darab pusztortával. Akkor úgy
3: sincs ott, és akkor majd más ember
4: úgy is segít, cukrászdába, ha fekszel egy cukorsokkal.
1: Na várj, oké, de hogy akkor aki nem használ lokátort, az csak azért nem használ, mert tilosban sántikál?
3: Igen.
1: Nem a, oké, de akkor aki meg használ, az meg fél attól, tehát ez az érv akkor visszafelé is megáll.
3: Az egy igaz ember. Egy igaz ember, akinek nincs félnivalója, hogy kiderüljön, hogy merre jár. Az
4: de
3: az
4: nem
3: az
4: lehet, hogy akkor a bizalom mondjuk két ember között, hogy mondjuk én nem akarom csekkolni a Pétert. Dehogy nincs hozzá köze. Miért ne dehogy nem.
1: Miért
4: gondolom azt a Péterről, hogyha nem látom, hogy ő most mit csinál mondjuk délelőtt 11 órakor, hogy ő tilosba jár.
3: De ki nézi délelőtt 11-kor lokátort?
4: Itt például lokátort.
3: Én soha nem nézem a lokátort. Akkor nézem a lokátort, amikor lefekszem mondjuk aludni, elment a haverjával piálni, nézem, hogy hajna 3, jó, mindegy, ránézek, ott vannak, iszna, jó, cső. És akkor kicsekkolok. Persze,
1: de tudod, hogy hol van.
3: De én nem soha nem nézem a lokátort. A lokátor azért van ott, hogyha nem éred el a másikat, meg tud nézni, hogy hol jár.
1: De miért érdekes, hogy kétfajta gondolkodás van? A lokátorosok azt mondják, hogy aki nem használ, az tilosban jár. A nem lokátorosok azt mondják, hogy azért használod, hogy csekkold. Ez a két tábor nem tud találkozni.
2: De
1: valójában. Itt nincs
2: meccéspont,
1: tehát mindenkinek majd tök más az érrendszere.
3: De miért jó egy párkapcsolatban például az, hogyha a másik nem tudja, hogy hol vagy, amikor nem veszed fel a telefon, az neked miért jó?
1: De várj, nem azt jelenti, hogy nem tudja, hogy hol ja, vagy.
3: Nem, csak, de nem tudja, hogy hol vagy.
2: Nem veszi föl, mert le van halkítva, és akkor ránézze, jó.
1: Na, de ha nem veszi föl a telefont, és látja, hogy és látom, hogy való a Hungária körúton van, attól én nem tudom, hogy ő jól van-e, vagy nincs jól.
2: Mert két óra múlva is ott van, akkor tudod, hogy valami történt. Olyan tudsz menni például,
3: igen. Ellopták a telefonodat,
2: ott van például motor, hát számtalan olyan motoros sztori van, hogy lerepült az útról be a susnyásba, soha senki meg nem találta.
1: Szerintem, ha motoron ülsz, az megint egy extra, és külföldön mész, hogy motorozol.
3: Nincs motorod, BKV-zol, nincsen gyereketek, csak ketten vagytok, tegyük fel, és akkor együtt vagytok egy párkapcsolatban.
4: De engem ez benne nem, nincs benne ez a
3: szorom. Egyszer csak, nem tudom, hívod a másikat, és van egy rossz érzés. Nem tudod, mert csak van egy rossz érzés. Hívod, nem veszi fel, hívod, nem fel. Tudod, és akkor mit csinálsz? Ott vagy egész nap a rossz érzésed, de vagy
4: ha látom, rossz hogy mondjuk a kiskörösi úton van, akkor mit csinálja?
3: Akkor legalább ott van a kiskörösi út, akkor egybe eszembe jut, hogy miért ment oda, összerakom, hogy mi a szándék, mert azért annyira random dolgokat nem csinálnak az emberek, tehát tudom, szerettek magatokra ilyen misztikus lényeket gondolni.
1: Aki, nem.
3: Ma gondolt egyet, és Monte Carlo-ban vissza meg a kapucsinóját.
1: Most meg vagyunk, miért kicsit más, meg vagyunk támadva, de hogy én csak kérdezem, hogy én sem értem a lokátor használatot. Nekem semmilyen rossz érvem nincs, hogy ti használjátok, csak érdekelnek a ti érveitek. Tőlem aztán mindenki annyit lokátor. Mi vagyunk megtámadva, és kicsit igazságtalannak érzem, mert hogy közben...
2: Túlgondolják ezt.
3: Azt
2: gondolod, hogy azért van bekapcsolva, hogy így napközben nézegetjük.
1: Én azt mondom, hogy akik nem használnak, sokszor az érvük. Az más. Én nem ezt gondolom, de sokszor ezt kapjátok, hogy azért van lokátorotok, hogy bármikor egy kicsit tudjátok csekkolni. Ez rossz érv.
3: Kit érdekel, mit csináltok?
2: Ez pont ugyanolyan erős érv, mint a miénk, hogy akkor biztos tilosba jársz, ha nincs lokátorod.
3: Ez olyan, mint az életbiztosítás.
1: Nem tud.
3: A lokátor az olyan, mint az életbiztosítás, hogy nem szokott kelleni, de egyszer fog kelleni, akkor viszont jó, ha van. Tehát full ugyanezt tudja.
2: Igen, és amikor kell, akkor már nem tudod bekapcsolni.
3: Ez nem egy ilyen éles stílus, hogy fel kellek kiutaszkodni, merre van.
1: Oké, de itt azt írom, hogy ez egy jó felvetés, hogy ez nem egy generációs különbség, hogy Eszter már mondjuk egy tök másik generáció.
2: 56 éves vagyok.
1: Nem, azt mondom, hogy mi telefon nélkül nőttünk föl, mi van bennünk egy ilyen, hogy nekünk ez még nem volt, és fölnőttünk, és nem szorongtunk, míg mondjuk lehet, hogy az Eszter, aki 20 évvel fiatalabb, mint te, már egy tök másik generáció, és azt mondja, hogy igen, ez már egy generációs kérdés a lokátor, mert ő már hozzászokott ahhoz, hogy látható, elérhető, és akivel van, szintén látható, és mindig
4: biztos
1: elérhető.
4: Benne van.
1: Tehát,
4: ez
1: hogy van egy mi máshogy gondolkodunk, mondjuk erről.
2: Például egy csomó fiatalnál, 10 éveseknél haverok vannak benne.
4: Így van, lányom már is így van. Abszolút.
3: Nekem is van haverom. Nélkülön mentek el Párizsba, csak mondom, neked itt tudtam meg. Kereste a férjemet, hogy hol iszik, és akkor látom, hogy haverom, meg Párizsba vannak. Akkor látom, hogy ketten is vannak közülük, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez már egy ilyen eltervezett kihagyás volt.
4: De látod, milyen rossz érzés, hogy ezt megtudtad. Lehet, hogyha nincs lokátor, nem tudod meg, és nincs rossz érzése. Boldog ember lennél, nem tudtad volna meg.
3: Ehelyett pedig egy toxikus SMS-t kaptak helyette. Nem paráb, hogy tudod, hogy mikor nincs otthon a gyerek. Hát ha már most nagyon akarnék
1: benne látni. A gyerek szerintem tök jó, hogy van. Tehát a gyereket látom. Gyerek eltűnése, meg egy felnőtt párkapcsolat, szerintem nem ugyanaz. Az tök jó, hogy látod.
4: 15 évesen elindult nyilván.
1: Megközlekednek, edzésre megy, az tök jó. Igen. Itt két felnőtt ember, igen, kémiája az érdekes, hogy akarom elátni, kell-e látnom, bizalmi kérdés, nem bizalmi kérdés, azért teszem föl, mert nem bízok benne, vagy azért nem teszem föl, mert tökre megbízom benne, és elhiszem azt, ahol ő van.
3: Szerintem sokat elmond egy párkapcsolatról az, hogyha nem mered felrakni a lokátort. Ez az csak az, és ezt csak itt hagyom a levegőben.
1: Azt mondod, hogy aki nem lokátorozik, az igen, biztos, hogy csak azért nem lokátorozik, mert tilosban jár.
4: Mondom, nem,
1: és mi van, ha azt mondja, hogy nem, én annyira mondom, megbízom benned, hogy nem kell lokátor.
3: Nem, én azt mondom, hogy a párkapcsolatdinamikájára rávilágít az, hogy az ember, hogy miért az, tehát, hogy akinek gyereket szülsz, meg családi kötelékben vagytok egymással, hogy miért probléma, hogyha tudja, hogy hol vagy.
2: Igen, hogy mi a baj vele, érted? Tehát, hogy akkor ugyanez a...
3: csapat vagyunk, srácok?
2: Ugyanez a... Igen.
1: Én erre úgy tudok gondolni, hogy van egyfajta személyes szabadságod, amikor ő azt csinál, amit akar, és nekem nem feltétlen, nem az, hogy nincs hozzá közöm, hanem tök jó, hogy van, önálló individuum. Miért kéne nekem tudnom, hogy ő minden
3: pillanatban
1: elmegy, csinálja a dolgát, én is fölhívom, hogy figyelj, meg vagy, hol vagy.
3: Ekkor is sérülés, amúgy is az...
1: Na, tudtam, az egész megszólás végén kijön az,
3: hogy...
1: Kijön az, hogy én vagyok a kretén. Most csak kérdeztem a lokátorosokat, a nem lokátorosokat.
4: Figyelj, hadd mondjak már hozzá egy mondatot. Mi van akkor, hogyha mondjuk én szeretnék mondjuk kimenni mit tudom én, nekem ez van kedvem, fölmegyek a Mátrába, volt ilyen, és leülök a Benepataknál egy kicsit, mert magányra vágyom, és szeretnék ott lenni. Miért kell azt a Péternek tudnia például, hogy én ott vagyok? De miért kell ezt neki tudnia?
2: Adod, a Balázsra értek egyet,
4: miért nem lehet egy privát szférám?
2: De a Péter miért mondaná ezt? Hát fölmész és kész.
4: De miért kell tudnia, hogy én ott vagy?
2: Szarvas, és nem megcsinál jön. A Benepatak.
4: Lesz egy jó napom. Akkor lesz egy jó napom.
1: Tök érdekes erről, mindenki ennyire máshogy gondolkodik.
3: Tovább is azt mondom, hogy a párkapcsolat minőségéről mondd el sokat, okay, ez a dolog.
1: Nagyon,
3: az, hogy tudják, hogy hol vagy, az nem azt jelenti, hogy azonnal haza is kell jönni.
4: De nincs egy személyes terem, nem lehet.
3: Úgyhogy látom, hogy a bát, mert ugye erre asszociáltok.
1: De a párkapcsolat minősége nem jelenti azt, hogy ott van, ahol szeretne, és nem kell csekkolnom. És
4: utólag elmondom neki.
2: De így is ott vagy, ahol szeretnéd.
1: De nem. Értem, de nem akarom, mert hogy rábízom,
3: de nem az van, hogy bemondják, hogy sebességbalázs
2: kérjük.
1: Nem tagadás, csak kérdezem, hogy valójában az is lehet egy jó minősége, hogy nem kell lokátor, mert hogy igen, annyira erős igen, a bizalom, hogy semmilyen lokátori dolog nincsen.
3: De nem, arról, nem, belé, de nem bennetek nem bíznak az emberek, hanem az életben.
1: Na, azért az nem, életben azért nem aki bíznak. Lokátort használ, azért azt nem mondjuk, hogy csak azért teszem föl, csak jó. Azért
2: aki
1: teszem föl.
2: Aki antibiotikumot használ,
1: az nem bízik az immunrendszerében. Minden lokátoros maximálisan megbízik a párjában. Csak azért teszi fel, hogyha közlekedési baleset van, tudja, hova kell menni. Persze,
4: adjuk már. Mit keres ez a brancsoló helyen?
2: Ez ugyanaz az érvelés. Mint amit mi használunk, hogy mondom, akkor hogy te meg nem
3: bízol. Nincs becés. Tudom, hogy hol van, aztán nem tudom, mit csinál. Érted?
4: Hát most és így, onnantól kezdve indul a kattogásotok, most így, hogy ott van, de mit csinál?
3: De miért kattog?
1: Azt írja valaki, hogy
4: nem akarból indulj ki.
1: Üzenet? Vagy minden, kötődési zavarosnak sincs lokátorra, mert félnek. Tehát aki nem teszi magát lokátorra, az fél.
3: Annyira tét nélkül az egész lokátor, hogy engem az ijeszt meg, amennyire
1: izé. Én a tét nélküli dolgokon való vitatkozást tettem a legjobb, mert két nagyon messze álló tábor van itt egymástól.
3: Az igazság, hogy ha valaha gondolnék rá, hogy mi lehet abból, hogy lát engem a lokátoron, akkor már azon elgondolkodnék. Érted?
2: Igen, akkor már nem tennéd föl, érted? Tehát, hogy te
1: most
2: azért
1: nem értem, de bocsánat,
2: azért
1: hosszú nem estén volt.
2: Igen, azért nem teszed föl.
1: Eddig rajta voltam a lovon, most lehet, azért nem teszed föl, mert...
2: Igen, mert azon gondolkodsz, hogy akkor majd látni fog, és úristen, mi van?
4: Nem,
2: semmi?
4: Nem, nagyon rossz ér. Én azért nem teszem föl, mert én nem akarom látni, hogy a Péter hol van. Mert én annyira megbízom benne, hogy én nem érdekel.
2: Nem érdekel. Ha akkor nem mindegy.
4: De nem akar, hát ez tudod, a személyes hogy? Tere a Péternek, a személyes nem, tere. Én nem akarom őt csekkolni, hogy délután fél kettőkor hol van.
2: De nem csekkolod.
4: De ezzel csekkolod
2: nem,
4: Feri.
2: Soha életemben rá nem nézted a béka.
3: Na, de nem akkor
1: azért
3: nézed.
1: Biztos néztél már a béka lokátorára.
2: Hogy így, hogy én
1: hát
2: fölöm lehetem.
1: Hát nem, közben kettőkor, hogy ránézek, hogy hol van. Hát azért van lokátor, hogy néha ránéz.
2: Például tudtam, hogy...
4: Hát akkor vegyétek le a telefonatokról, ennyire szabadok vagytok. Hát akkor mi van rajta?
2: Például most kimentek négyen csajok, ugye
1: szerintem,
2: hogy jó van, ki
1: szerintem
2: vagytok,
1: négy csaj egyedül külföldön tök jó, hogy látkozhat.
2: De akkor ez
1: olyan, mint a gyerek, hogy ez egy picit szélsőséges érvelés, mert nem találsz valódi érvet, ezért szélsőségesen érvelsz.
3: Miért van az, hogy van egy párkapcsolatban, van egy gyerek, és ha a gyerek az legitimálja a lokátort, ha nincs gyerek, akkor nem legitimálja. Tehát, hogy a párkapcsolat miért nem tud annyira fontos lenni, mint a gyerek, érted? Tehát, hogy
4: gyerek, és van egy felnőtt ember, és megbízom benne egy gyereknél, 15 éves volt a Karin, amikor rátkerült ez a telefonjára.
3: Ez nem a bizalomról szól, hanem a szeretetről szól, meg a gondoskodásról.
4: De én felnőtt emberként kezelem őt, és van olyan felnőtt ember, hogy elmondja nekem, hogy mi volt a napjában, mert beszélgetünk.
3: A feltételezés mögöttem, mert már...
4: Hát de ti tételezitek ezt föl róluk, hogy azért nincs rajta, mert rosszba sántikálunk.
3: Nem, te ezt magadtól mondod, tehát most egy...
1: Nem, azt mondtam,
3: hogy miért fontosabb a gyereknek a jóléte, mint a párkapcsolatnak a jóléte.
1: És azt is mondtad, hogy nincs...
3: Maga a lokátor az nekem abban segít, hogy megbizonyosodok arról, hogy a másik jól van, nem arról, hogy mit csinál.
1: És a párkapcsolat dinamikáját mutatja, ha nincs. Ez egy érvelés hát amellett, hogy itt valami susmus van.
4: Este beszélgetjük, és elmondja, hogy mi volt.
3: Mert olyan dolgokat látunk.
2: Mert nekünk tét nélküli ez a lokátoros dolog.
1: Nekünk meg tét nélküli, hogy nincs föl.
2: Te ugrálsz rajta, hogy
1: akkor... Én ugrálok a legsemlegesebben, próbálom most ezt a témát közvetíteni. Oké, de azt kijelenthetjük a beszélgetés végén, hogy a lokátorosok nem csak akkor néznek rá a lokátorra, nem, ha valami baj sejtenek. Itt azért
3: jelentünk. Nem, esküszöm neked. Pedig felesküszöm neked a Körömbei cukrászdára.
1: Hát azért most a magatok nevében vagytok lokátorosod, de legyetek általános
3: lokátorosok. Zső, meg lehet nézni a telefon, hogy milyen gyakran nézi valaki a lokátort?
1: Nem, azt nem.
3: Azt, biztos meg lehet, mert az applikáció...
4: Nem, sajnos, nem. Milyen szomorúan mondta.
3: De hogy szerintem meg lehet nézni, melyik applikációt mennyit használ, mindjárt megkeressük, amelyik nézzük a lokátort. És akkor fényderül az igazságra.
1: Akkor bukó van!
3: Adom,
1: egyébként aki értem az érveléseteket.
4: Meg nincs ebben semmi.
1: A másik oldal is tökre
4: értető. Ha akkor legyen. Nincs semmi. Ebben nincs egy olyan, hogy... Nincs ebben semmi.
1: Nincs ebben semmi.
4: Hát ha ti így szeretitek élni az érteteket, éljétek így. Én mindig ezt vallom. Viszont én meg így szeretem élni, én meg így élem.
1: De pro és kontra, itt nincs között. Tehát pro és kontra, vagy nagyon sokan, hogy igen, vagy az a szégyen, ha valaki lokátorozza a párját, vagy a minden nem lokátorozó tilosban jár. Között kell megtalálni az igazságot valójában, mert ez van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyen.
1: Jóváhagyták Magyarország uniós újjáépítési tervét. Jövő héten kezdődik az ítélkezési szünet. Megválasztották a Balaton legjobb strandját. Üdvözlöm, Beres Líza vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek is rábólintottak a magyar helyreállítási tervre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy az uniós pénzügyminiszterek egyhangulag jóváhagyták Magyarország uniós újjáépítési tervét. A kormányfő szerint ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források lehívása elől. A támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a hazai vállalkozások támogatására fordítják. Jövő szerdától ítélkezési szünet kezdődik a bíróságokon, augusztus 20-áig tart. Ez idő alatt főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben továbbra is hozhatnak döntéseket. A büntető eljárásokat nem érinti a szünet, a kezelőirodák pedig végig nyitva tartanak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében az ítélkezési szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Idén a balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a kék hullámzászló minősítés fődíját. A Balatoni Szövetség idén 42 strandot értékelt a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei kategóriákban Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóörsi Községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki Községi strand bizonyult a legjobbnak. Az idei minősítésen összesen 25 strand érdemelte ki az 5 csillagos kék hullámzászlót. Ma lesz a cirkuszok éjszakája, amely idén is különleges produkciókkal várja a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében is, mondta rádiónknak Fekete Péter, a Fővárosi Nagy Cirkusz főigazgatója.
2: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünnepé varázsolja ezt a napot. Az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, emberi kézzel hajtjuk végre, és talán ettől leválott a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
1: Nyári idő lesz, elszórtan záporokkal. Napos gomoly felhős időre számíthatunk, helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Általában mérsékelt marad a nyugati északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 30-31 fok körül alakul. Holnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé élénk erős lesz az északi-északnyugati szél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egy csomó izgalmas hír a világban, gyerekek, hát itt foci vb-zünk meg ilyenek, de hát mi, akik a fővárosban éljük napjaink bizonyos részét, ugye, hát új szabályzással állunk szembe, azt nem tudom, hogy hallottátok-e.
1: Mit szabályzunk?
0: Ugye, már elindult a parkolóórák megszüntetése.
2: Ja, ez a turistára gondoltam, de jöhet az is, jó?
0: Ja,
2: akkor kezdjük
0: igen?
2: Az.
0: Turistás?
2: Bármelyik jöhet.
0: Mert egy óra múlva ugyanezt elmondom. Jó, na, akkor egy turistáról fogunk most beszélgetni, akit a családja, egy brit foci szurkolóról van szó, aki elindult Amerikába, egészen pontosan Bostonba, hogy ott a meccseket megnézze.
2: Fiatal, idős, azt tudjuk?
0: Egy idősödő, hát idős. Ilyen korombéli, tehát idősödő fiatal ember, vagy úriember elindult, és a családnak egy 10 nap után föltűnt, hogy nem jelentkezik.
2: Hogy nincs meg az ember.
0: Nincs meg
1: édesapám,
0: az ember.
1: Édesapám.
2: Nagyon megijedtem.
0: Az így, gyerekek, az is, hogy 10 nap után jut eszedbe, hogy hol lehet a fater? Gyerekek, elment Bostonba, nincs. Nem tudták fölhívni, és nem posztolta az egyébként a közösségi médián, ő viszonylag aktív volt. Oda se posztolt, és így 10 nap után elkezdték keresgélni a csávót, aki egyébként felszállt a repülőgépre, és megérkezett a B betűs városba, Boston helyett Barcelonába.
2: Ezek a teljesen felfoghatatlan történetek, hogy ez hogy tud megtörténni.
0: Tehát elindult
2: onnan Nagy-Britániából.
0: Így van, aha. Így van, hogy ugye a csapat állnak, hát ugye az angoloknak szurkoljon, Barcelona árzogott átszállás volt, tehát odáig eljutott. Igen, ám, és a testvére elkezdte keresni 8-10 nap után, a Facebookon kiírták meg, hogy
2: nem egy
0: aggódós
2: család, nem szoronganak én nagyon, ugye, hogy azért 8-10 nap után már lehet, hogy elengedsz egy-két telefont. Nekik én, akkor tűnt föl.
0: Én úgy szoktam utazni, hogy ahogy odaérek valahova, akkor azért anyámat fölhívom, hogy mama, itt vagyunk, igen. Meg vagyunk.
1: Ez
0: meg
1: egészséges, hanem a feleségedet hívott fel, az anyádat.
0: Ugyanis a feleségem velem van, tudod?
1: Ja, igen. Főleg a motoros túrákon, ugye?
0: Igen. És hát az történt, hogy lemerült a telefonja a csávónak. Na most, mi jut eszedbe ilyenkor, amikor lemerül a telefonod?
2: Hát, hogy feltöltöd.
0: Oké, nincs nálad a töltő.
2: Veszel egyet,
0: vagy...
1: Kölcsönkérsz,
2: igen. Tehát megoldod azért, ez nem egy nagy kihívás, hogy föltöltsd a telefonodat.
0: Oké, a csávó azt mondta, hogy hát erre neki tulajdonképpen nagy szüksége nincs az elkövetkezendő napokban, ezért nem töltötte föl a telefonját. Útlevele és pénze pedig volt...
2: Csak egy órára lehetnék ennyire szabad gondolkodású. Tehát pedig nem vagyok egy nagyon szorongó ember, de csak egy órára hadd legyek.
0: De várjál, itt jön a kérdés, hogy ugye miért nem ment tovább Bostonba, Barcelonából, ugyanis a repjegye a telefonján volt, digitális vonalkódos.
2: Igen, nincs repjegy se, és nincs telefon.
0: Nincs le van belülve. Nem töltött föl a telefonodat.
1: Szabadság.
0: Nem töltött föl a telefonodat, és mutatod be a Bostonba szóló, mert valószínűleg meccsjegye is volt egyébként.
2: Hát valószínűleg minden megvolt, igen.
0: Igen, szállással együtt, de mivel volt útlevele, meg volt pénze, ezért úgy gondolta, hogy Barcelona tulajdonképpen nem egy rossz hely.
2: De szeretnék, csak így, csak egy napig hagyd leessek ő, ennyire szabad.
0: Figyelj, és azt csinálta a csávó, hogy volt egy csomó szurkoló a városban, és ő mindig csapódott valakihez, akivel elment egy kocsmába, vettek italokat maguknak, és megnézték a meccseket a barcelonai kocsmákban, és eszébe nem jutott senkinek szólni, hogy mi van vele. De egy rohadt szót se.
2: És mennyi idő után került elő?
0: Hát azt hiszem, 10. napra találták meg, úgy, hogy valaki fölismerte a csávót, miután a tesója elkezdett posztolni mindenhol, és akkor elkezdték keresni a hapsit.
2: Hogy keresik az embert?
0: Na de 8 napig a szállodában nem kérsz egy töltőt.
2: Én szerintem ez egy ilyen, valahol egy tudatos kicsekkolás. Igazából a csávóból a szabadságot irigylem nagyon. Tehát ez, hogy így tudsz kicsekkolni, és kimersz, és nem izgulsz, hogy izgulnak érted, hogy mit okozol a rokonoknak, hogy szoronganak, hogy elraboltak, hanem te ezt ennyire meg tudod csinálni, ez valójában
1: elmondom neked,
2: ez nagyon pszichopatának kell lenni, de valahol egy kicsit...
1: Ez egy nagyon old school srác volt. Ő szerintem úgy volt vele, hogy tudjátok, hogy elmentem, az a jövök majd. Nem?
2: Hát, igen. Elment, de azért csak valakinek csak szólsz.
1: Hát mennyit kell inni ahhoz, hogy ne tűnjön fel neked, hogy eltelt 10 nap?
0: Meg hogy ne érdekeljen, hogy ne akart föltölteni a telcsidet, ne akart semmit csinálni. Te tulajdonképpen jól érzed magad Barcelonában, kocsmára jársz, találkozol új emberekkel, cimborákat szerzel magadnak, megnézed a meccseket, és kész.
2: Mik a szülőkkel nem jó a kapcsolat, nem vagytok napi kapcsolatban. Van a tesód, akivel lehet, hogy 2 hetente beszélsz. Tehát lehet egy élethelyzet, hogy 10 napra kicsekkolsz, de nagyon nehéz, mert valakinek azért csak feltűnik, hogy kicsekkoltál, vagy hogy nem vagy meg, nem? Tehát, hogy valaki azért el kell keresni 10 nap után. Ha nem talál meg, vagy nem keres, akkor meg olyan életed van. De nem tudom, hogy rossz-e ezért ebben a formában. Ez a fajta bátorság. Azt mondja, itt vagyok. Se telefonom, nem megyek sehol, lemerültem. Élem, ami itt van.
0: Nem aggódsz azért, hogy mit gondolsz? gondolnak a szeretteid? Hogy mondjuk, hogy a családja nem is volt, de hát van egy testvére, érted? Akinek, hogy legalább annyira föltöltöm a telefont, hogy hello, bratyó, itt vagyok Barcelona, de ma minden oké, majd megyek.
2: Igen, hogy meg vagyok, vagy meg élek.
0: Igen, hogy nem szóltál volna.
2: Még az is durva, hogy elindul, és Barcelonában megtalálják közösségi posztok alapján. Tehát az hogyan? Igen. Hogy itt bulizik velünk, érted?
1: Hát, ha láttad a képet róla, hogy néz ki, szerintem azért...
2: Muti, zsülted be, vagy keresd meg, Lici?
1: Jó, ez a spanyol szabadság, de szerintem van egy felső határ ennek,
2: mert hogy ez már egy kicsit erős. És 10 napig bulizott, jól érezte magát, lemaradt a VB-ről.
0: Megnézte az összes meccset tévében, tehát televízióban megnézte, helyi kocsmákba járt, barcelonai kocsmákba járt, talált magának szurkolótársakat, és ennyi, és tök jó érezte magát.
2: Vagy kicsit úgy hangzik, hogy lehet, hogy a csávó soha nem volt külföldön, elragadta az első város, teljesen lefűzött, és azt mondta, hogy mindegy, hova indultam, jó, az itt nekem. Jó, tehát, hogy valami ferdülés van az emberben azért, nem? Tehát nem egy teljesen természetes történet. Még ha be is rúgsz, és 3 napig részeg, vagyis egy idő után elkezdesz azért így visszailleszkedni a saját életedbe.
1: Nem lett az, hogy egyszerűen csak elege volt az otthoniakból?
2: De, kicsekkolt.
1: Hogy azt mondta, hogy állandóan azt hívjátok a vérem, meg nézsek oda.
2: Geri Hiviti hívják. Geri Hiviti, ez a neve. Igen, jól néz ki a csávó. Egy 50-es, bajszos, hát 55-ös.
1: Úgy néz ki, mint Gulyás Gergely.
2: De igen, egy kormányinfó után.
1: Gulyás Gergely, mondjuk 15 év múlva.
2: Igen, 15 év múlva kicsit megrogyva. Még igen, ellenzékben. Szóval, én bírom az embert egyébként. Van egy fotó róla, bajszos, rövidújú pólóban támaszkodik egy pultnál. Nem tudjuk, a kép maga mikori. De ugye itt már posztol a nővére, hogy igen, hát ő keresi a testvérét.
1: Ezt rájuk meg, hogy a háttérben meghúzódó aperolszáról beszéljük.
2: Igen, háttérben kis idősödő férfiak szintén nagyon isznak. Tehát így néz ki az ember. De van a tekintetében valami, igen, 60 vagyok, valószínűleg már fölnevet két gyereket, a családja már nem izgul ért, és azt mondja, igen, kicsekkolhatok.
1: Jóló, ez egy
2: igen,
1: jóló.
2: Jóló, megtehetem, kicsekkolhatok. Igen, én boltban nem tudok elmenni két hívás nélkül.
1: Ez konkrétan.
2: Tegnapi nőből kiindulva tuti, ő Hisense játék győztese.
1: Amúgy tényleg lehet, hogy amúgy hány, erről kéne csinálni kutatást, hogy akik elindultak amúgy megnézni ezeket a foci meccseket, hogy velük mi történhetett még? Tehát hány jutottak el a valós helyszínre?
2: Hogy milyen sztorik lehetnek itt a VB-n, gondold el, itt hány történet lenne? Nektek mikor tűnne föl, hogy eltüntetek, tessék? Ki mennyi időre tudna úgy kicsekkolni, hogy valójában mennyi, az 1 perctől a 10 óráig időintervallumban tippelek, kinek mikor, mikor kezdene el kikeresni, tessék. Mennyi időtök lenne? Őszintén, hogy még szabadok vagy.
0: A gyerekeim felől nagy érdeklődés már nincs, abban az esetben, ha van pénz a kártyájuk.
2: Oké, van pénz, ők mondjuk nem csörögnek rá.
0: Ők nem, ők úgy este fele szoktak érdeklődni, mikor
2: itt van egy óra, egy most nekem egy órát tudok neked adni eddig, tehát még egy órára vagy csak szabad. Anyád szokott a napot hívni?
0: Nem, a mama, hála Istennek. Várjál, ha kiváltottam a gyógyszereit, hogy ott havi gyógyszer. Ha megvettem a cigi gyógyszert neki, akkor tökre el van hetekig. Akkor nem is érdeklem. Jó?
2: Teljesen reálisan. Béka, mikor lenne először úgy feszült, hogy 10 órakor még hallott adásba, de nem vagy meg, és rád csörögne? Mi az első jelentkezési pont?
0: 10 óra 5 perc.
2: 10 óra 5 perckor te hívod.
0: Szarva vagyok.
2: Tehát van 5 perc.
0: Van egy jó 5 perc.
2: Mennyi időd van? 10 órakor kicsakolsz adásból.
1: Gyerek vagy a férjem.
2: Aki először rácsörög, mennyi időd van?
1: Ha a gyereknek lenne telefonja, akkor szerintem egy ilyen 7,5 perc. Lenne, hogy ilyen nincs neki, úgyhogy távol tart veletől, de így is szoktam kapni hangüzeneteket, nem mutatok egyet, amit az apjára telefonja szokott.
2: Jó, a gyereknek nincs pár, kivárod.
0: Igen, Péter.
1: Szerintem Péternek egy ilyen 2 óra után ideus lenne, 2 óra.
0: De csak azért, mert nem jelentkezel.
1: Igen, mert ugye napközben pötyögtök egymásnak.
2: Aha, tehát nagyjából van 2 órád, amíg szabad vagy.
1: 2 óra, tehát hogy ez elmond arra sokat, hogy például milyen szeretőt tudnék tartani magamnak. Mert...
0: Gyorsat.
2: Van 2 órád, amíg szabad vagy.
1: De benne kell legyen az utazás is rá.
2: Van egy 7 perc, van egy 2 óránk. Zsül, mennyi időd van? Tehát onnantól kezdve, hogy 10-kor itt leteszed a lantot, estig?
0: Persze. Ha nem jelentkezel egész nap, akkor nem
2: csörögsz egész nap. Mennyi időd van? Egész napig megvagy?
3: Ez este kiderülne azt, hogy büdös van, mert nem pakolta be a mosogatógépet, akkor kiderül.
2: De nincs napközben egy holva.
3: Nincs.
1: Gyerekek, nem jött haza
2: mosogatógép. Ki a legszabadabb ember itt a stúdióban? Tehát estig azt csinálsz, amit akarsz.
1: De ez azért van, mert Zsült alapból szerintem így ismerte meg az asszony, hogy ott néha lejött a hegyről, ha megettek valami.
3: Nem szokás, ez az 5 percenként telefonálgatjuk.
2: Tehát lenne 10 órát, hogy odamész, azt csinálsz, kicsekkolnád. Tehát 10 óra után kezdene feltűnni a családnak, a párodnak, hogy nem vagy meg.
3: Igen.
0: Hát semmi ucika, mucika, puszika.
2: Egész nap nincs.
3: Nincs.
2: Tehát van egy, van egy 7 percünk, van egy óránk, nem. És van egy egész napunk. Nem állunk rosszul egyébként. Nem állunk rosszul ebben a formában. Ehhez képest a csávó 10 napig tudott eltűnni. Tehát ezért ez egy nagyon... Frízsül.
1: Csak még ennyit, hogy mutassam meg nektek, hogy én ilyen hangzeteket kapok, amikor nem figyelkod egy picit.
4: Ugye, hogy a macskának is veszel valamit, igaz?
2: Nem vagy szabad, nem tudnál
1: elmondani. Tehát, hogy elmentem tegnap a praktikerbe, és azt mondta, ugye a macskának is veszélye valamit, igaz?
2: Teljesen egyértelmű, ami meg nagyon meglepő, hogy messze Zsül a legszabadabb ember közülünk. Egész napra tűnhetne úgy el, vagy ölhetnénk meg, vagy mehetne világá, vagy zarándok útra, hogy este tűnne fel, hogy ő nincs. Tehát ő van a legközelebb a barcelonai emberekhez. Messze. A szabadság embere vagy Zsül.
1: De Zsül, van rád egy nyomkövető?
0: Ú, tényleg, le? Lokátorod
2: van? Van lokátor?
1: Ez egy kamu magabiztosság, akkor ne haragudjál meg. Aki ott van az elektromos nyomkövető, az bármit csinálhat, hiszen tudják, hogy hol van?
2: Igen, megnézem azért a posztját ennek az embernek.
1: Neked mennyi a szabadságod?
2: Hát ugyanúgy pár perc lenne szerintem. Persze, hívnak a gyerekek, hív a Viki, telefonban, nem vagyok meg, hol, szerintem ugyanott, mint Feri. Tehát, hogy így, nem tudsz nagyon kicsekkolni. Tehát olyan annyi minden dolgod van, meg annyi helyre mész, meg annyi helyen vagy, hogy sranctalan. Ez meglepett ma reggel.
1: Igen?
2: Itt ül ő, csöndben 15 éve. És messze.
3: Látod, hogy fel sem tűnök.
2: Te maga vagy a szabadság.
1: Istenem.
2: A fizetési felszólítás lenne az első érdeklődés a közüzemi szolgáltatóknál írja.
1: De amikor Péter elmegy a haverjéval inni, mert ők mondjuk évente négyszer elmennek ilyen háromnapos ilyen ivás túrákra, amikor csak ilyen mennek a kelet-európai országba valamit itt csinálni, akkor én azt szoktam csinálni, hogy ahogy elindultak, akkor van egy ilyen izé, hogy jó, akkor elindultatok, hogy akkor szabad a gazda, és másnap reggel kapok általában egy üzenetet, ilyen hajnal 4 és 5 között, amikor hazajöttek a szállás az első nagy etapból. És igazából akkor szokott jelentkezni, meg egyszer a közepén felhívom, hogy akkor hogy a gyerek lássa, meg ilyesmi, de hajnalban szokott írni, hogy haza tudtunk úszni, hárman elhullottak, tudod, egy nem tudom, megsérült tartósan, és a többi, és ennyi.
2: Akkor viszonylag ő is ki tudna csekkolni egy időre. Egy
1: ha felbosszant, időre. Akkor hosszabb időre.
2: Akkor hosszabb időre. Ez kemény, gyerekek. Anna, még akartál, amit mondani, és
5: én
2: a Zsülci
5: közben. A szabad emberhez annyit, hogy azért akinek lokátor van a telefonján, az nekem nem az igazi szabadság, jó?
2: Tehát, micsoda pirítás! Hát, hogy nem. Szabad, igen, az volt a kérdés, hogy mikor veszik észre, hogy eltűnt.
5: Hát ugye nézi a lokátort, szerintem bármikor látja, hogy nincs rajta. Nekem nincs lokátorom, engem én reggel szoktam beszélni, és utána, ha nem vagyok, akkor estig.
2: Te is estig fél
5: vagy. Nem, szabad vagy. Én is szabad, de nincs lokátor a telefonomon. Há, és nem is lesz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Think, Loving God, Stoer Junior, Kullar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium Max.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.

0: 20% kedvezmény számos egynemű húzatra és lepedőre, és 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kedd be Lidl Plusz kártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Coffee. Frissítő, jéghideg, szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
7: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Adam Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
8: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
9: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
10: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonit sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyár ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
11: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
12: Alfa, Eco, Bravo, landing, s'il vous plaît.
13: Leszállási engedély megadva. Irány.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Benyújtották a vagyonvisszaszerzési hivatalról szóló törvényjavaslatot. Magyar Fejlesztés segítheti a koraszülöttek ellátását. Itt a fesztivál szezon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új, a kormánytól független szervezet jöhet létre a közvagyon védelmére. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A tervek szerint a hivatal az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel, és széles jogosítványokat kapna a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására, valamint visszaszerzésére. Az első fél évben több mint 6000 fogyasztói ügyet zártak le a testületek. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adatai szerint az év első 6 hónapjában mintegy 6100 ügyet fejeztek be a békéltető testületek, ami 6%-kal több a tavainál. A legtöbb panasz lábbelighez és közlekedési szolgáltatásokhoz kapcsolódott, de sok eljárás indult bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek, valamint járművek miatt is. Több ezer cég teljesítette a kötelező kiberbiztonsági auditot. Egy uniós szabályozás alapján több mint 2500 magyar vállalkozásnak kellett igazolnia, hogy informatikai rendszerei megfelelnek a kiberbiztonsági követelményeknek. A felügyeleti hatóság szerint a cégek többsége határidőre teljesítette a kötelező auditot, ugyanakkor több szervezet még a bejelentkezési kötelezettségét sem teljesítette. Mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert fejlesztettek magyar kutatók. A Hunren és a Semmelweis Egyetem új rendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a koraszülött babák testhelyzetét és mozgását az inkubátorban. A mesterséges intelligencia képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől, így segítheti az orvosokat a problémák korai felismerésében és a megfelelő ellátás megválasztásában. Itt a fesztivál szezon. A felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az egyik legnagyobb veszély a túlzott alkoholfogyasztás, mondta a rádiónknak Simics Rita, az egészségfejlesztési osztály vezetője.
3: Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, ez nagyon kellemetlen helyzet. Tud kialakítani.
2: Napos idő várható gomoly felhőkkel az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Az északi-északnyugati szél pedig nagyobb területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet a térségben napközben 28 és 32 fok között alakul. Holnap a sok napsütés mellett gomoly felhők képződnek, illetve sodródnak fölénk, előfordulhat majd kisebb eső, zápor, és az északias szél erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Weekend.
1: Vendégünk van, mert hogy egy nagy dolog történt vele, és hát ennek szeretnénk egy kicsit teret adni. Ugye őt nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, és 30 év után vendégünk ugye visszatért Nigériába, hogy meglátogassa a családját. Gyerekek, már a történet önmagában zseniális, hogy meglepi az édesapját visszatértő Nigériába. 2 hónapot töltött kint Nigériában a családjával. Az egész történet teljesen lehetetlen, ahogy ő megérkezett ide Magyarországra valamikor a 90-es években, amilyen karriert ő befutott, és most 30 év után ő visszament a család látogatására Nigériába, és 2 hónapot töltött kint, hétfőn érkezett vissza. Nem is tudtam, hogy ilyen sokat volt kint. És meghívtuk, hogy meséljen nekünk arról, hogy milyen volt kint, milyen az ország, milyen volt újra a családot látni, mert hogy ő valamikor az ELTE jogi karának ösztöndíjasaként érkezett Magyarországra, de elragadta a pop szakma.
2: Az el.
1: Hát, és ez a történet,
2: ugye 2 hónapot volt kint, azon gondolkodtunk, hogy telefonon hívjuk föl, de képzétek el, hogy az egyébként se éles magyar nyelvtudása mit romlott a 2 hónap alatt, úgyhogy élőben van.
1: Igen, úgyhogy élőben itt van. Szia, Pákó!
3: Jó reggelt! Szia, Pákó! De jó, de látni titeket! Hazatértem Nigériából!
1: Hazatértél, és itt olvassuk, hogy mennyi minden történt veled. Figyelj, ez egy kulturális utazás volt, egy család egyesítő utazás, 30 év után. Ugye kerek 30 éve nem voltál otthon.
3: Hát a nem is 30 év után, hanem 34 év után.
1: 34
3: év után.
2: Elévült?
3: Igen, elszámoltam alaposan.
4: Hány éves vagy, Pákó? Kezdjük már ezzel, mert nagyon fiatalnak nézel.
1: Most hány éves vagy?
3: Most jelenleg én 76-ba születtem.
1: 76, akkor 50 éves vagy. Figyelj ide, tök őszintén válaszolod meg nekem ezt a kérdést. Mi volt az oka, hogy eddig nem mentél? Elévült, bűncselekmény, nem vehettél, kitiltottak, most halt meg, aki téged elküldött. Mi történt, hogy te 30 évig nem mentél haza?
3: Hát igazából az történt, hogy a félelem volt bennem, hogy a minden azon megyek is megbetegszek, tudod.
2: Mert hát te hülye vagy.
1: Nigériai betegségektől féltél.
3: Igen. A szúnyogok, tudod. A malária, tudod.
1: Malária.
3: Nehogy megkapom malária, és soha többé nem fog meggyógyulni. És a féltem, hogy már idegenek éreztem magamat, azt, hogy a családomtól már nem oda tartozok, tudod. Igen, és pont azért nem is mentem haza, mert a féltem, hogy...
1: A betegségektől, a maláriától.
3: Idegenek érzem magam, érted, tudod? A családomba, és így eltelik rengeteg év.
1: Minek a hatására indultál el?
3: Édesapám már 85 éves. Annyit imádkozom a Jóistennek, hogy éljen nagyon-nagyon sokáig, és szeretné ott látni.
1: Tehát ez volt a cél, hogy még akkor láthassa az apukádat, aki 85 éves.
3: Igen, és megholegettem, megpuszulom.
1: Na várj, milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért téged?
3: Nem, egyedül.
1: Tök egyedül mentél?
3: Tök egyedül utaztam mindig Nigériába.
1: Azért egy frankfurti átszállásnál megbíztam.
3: Bele magamba, és amikor megérkeztem Nigériába, hát el kell, hogy mesélem nektek, hogy ott váltak a családtagom.
1: Kint a repülőtéren.
3: Kint a repülőtéren.
4: Hány testvéred van?
3: 6 vagyunk. Mielőtt én kijöttem a repülőtérről, rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És a táská, pászport, és minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
1: Valami nem változik.
3: Levettek
1: egy kicsit. Na és milyen érzés volt őket meglátni?
3: És amikor kijöttem, és akkor csak annyit hallottam, hogy a Fekete Pákó, ez kiabál a nevem. A családtagom.
1: A család kiabál, hogy Fekete Pákó.
3: A öcsém, a húgom.
1: Milyen volt apukáddal találkozni? Meséld el azt a pillanatot, hogy az milyen volt.
3: Másnap fölkeltem, és elmentem az apukámhoz. Elvitt engem a öcsém, Kosua, és apám már a ázába, az elkére, figyelt rám. Valaki már
1: elszólta magát.
3: Hogy a Fekete Pákó megérkezett.
1: Meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de valaki elszólta magát.
3: Valaki elszólt maga a családon belül.
1: Apukád nekinált az erkélyen.
3: Az erkélyen, amikor megérkeztem, és akkor így kukus kukuskádról, kukuskád. Csak megjöttem, fölmentem hozzá, apa, te vagy az, apa, te vagy az. Olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiat. És megülegettem, és sírt. Én is
1: sírtam. Hát 35 év után. Igen. Hát 35 év után. Igen. Az igaz az a történet, hogy ő megnézte, hogy hol vannak az anyajegyeit?
3: Igen, és ez követően és apám azt kérdez, hogy tényleg te vagy az? Mondja, én mondom, apa, én vagyok Lapita Ludája. Én vagyok a fekete pákó. Azt mondta, megvége engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
1: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az anyja.
4: És meg kell nézni neki, és ki tudja kívek vissza Nigériából.
1: Ezt nem hiszem el. Figyelj, és megnézte a pater az anyja egyedet a fenekedet.
3: Igen, és azt mondta, hát fiam, tessék, gyere velem, menj szobába, csak akkor letudtam a gacsámat, és akkor...
4: Egy részben tűröm, ahogy
1: teljesen szürelmét. Figyelj, én ezért hát, szeretem.
3: Nincs mi szégyenem, és édesapám.
1: És ott volt az agyajegy.
3: És ott volt.
1: De az öregnek azért még jó a szeme írja valaki, azért egy fekete testen egy barna agyajegyet megtalálni. Lassú az öreg, a szeme még jó. Sasszem azért még készült. Ők hogy élnek? Milyen körülmények? Mekkora város ez? Vagy ezt hogy kell elképzelni?
3: Én a Lagosba szálltam le. A Lagos az volt a régen a főváros. Annyi ének a Lagosba, majdnem 30 millió. Ahol apám nem messze lakít Lagostól. Emberek pénzét kúzzanak minden nap. Nincs áram ellátás, nincsen víz ellátás. Gondoljatok bele. És nekem oda kell figyelni, mit iszok, mit teszek, tudom, mert nekem a európai, a magyar gyumbrom van, és a...
1: Fekete ember, aki hazamegy, de fél az otthoni fertőzések, de neki már magyar pH-ja van, magyar bélbaktériuma, és fél elkapni valamit a szülőhazájában, ezért inkább szállodában lakik.
4: De nem hiányoztak az otthoni ízek amúgy? Az otthoni ételek nem hiányoztak?
3: Hát persze, hogy hiányoznak. Meg is ettem őket, azon gondolkodtam, bármi is történni velem, akkor sem legyen hasmenésem, vagy fosok, teljesen mindegy, de akkor is megkóstolom.
1: És akkor te vigyázva magadra, a szállodában laktál, és mentél a családhoz vissza a szállodába, mentél a családhoz
3: igen,
1: vissza
3: igen,
1: a szállodába.
3: Igen, a szúnyog miatt, a szállodában, a szállodában kéne laknom, és a szállodában, hát nagyon-nagyon szép a szálloda, amit választottam magamnak, és így utaztam a hely, olyan hely, egy koszlekedéssel apámhoz, gyerekkoromban akartam idézni, mert én is utaztam ezzel a koszlekedésre, és ígyitek nekem, hogy amikor szállodában voltam, és édesapám is elmondta, meg ocsom is elmondtam, most jelenleg Nigériában van ezt a kidnapping angolul.
1: Aha, ez a emberrablás.
3: És a cserébe kéne legalább 50 millió naira, amiből rengeteg
4: Balázs fizette volna.
2: Egy ember, aki ellopna.
1: Na jó, de téged azért ott nem lóksz ki a tömegből, tehát azért ott sok fekete ember között te is fekete vagy. Most oda menne egy turista, mondjuk Eszter, első nap elrabolnak
4: valószínűleg. Engem?
1: Te nem voltál ott veszélyben, nem? Hát azért ott te helyi vagy tulajdonképpen.
3: Én azt nem mutatnám így, mert a otthozkodás is az
2: is.
1: Divatos
2: európai fiú.
1: Te megérkezel oda egy Nike-ba.
3: A járásod. Ami nem megszokott a itteni emberek, hogy
1: azonnal kiszúrnak.
3: Furán sétál.
4: De miért nem siet? Miért összedik a lábakat?
1: Túlságosan lassan megy.
4: Milyen a helyi járás? Hogy járnak a helyiek?
3: Papusa ott
2: amikor feltél volna egy papucsot, és akkor megvagy.
3: Nem akar papucsot járkálni.
1: És azt mondtad, hogy 30 ezer forintot keresnek nagyjából? Tehát, azért dolgoznak egy hónapot, 30 ezer forintnyi pénz, az, amit megkeresnek.
3: így van, abszolút, mert meg is kérdeztem, hogy a öcsém, hogy mennyit keres, hogy miben tudok neki segíteni, és a öcsém az ilyen sofor, gazdag kínai, a cégnek a sofor ilyen, és akkor kérdeztem tőle, mennyit keres, és azt mondta nekem, hogy 100 000 nehirá, ez ilyen kb. 18 000 forint.
1: Ne csinál, tehát kínainak igen. Dolgozik sofőrként, sokat igen. Dolgozik, igen. Jó állásban van, az ott nem egy jó állás, nem, hogy valaki sofőr,
3: igen.
1: És 18 000 forintnak megfelelő összeget keres.
3: Igen, de úgy, hogy van családja. Kormány nem ad pénz. Értettől emberek kuzdnak minden nap. Minden a piacon megláttam egy öreg asszony a útszélén, vagy éppen árukod valamit, vagy mit tudom én, és akkor hogy megsanálom, értettől, megsanálom, ránézem, ez a szívem szakad, értettől, hogy a 40 fokban ott ül egy kedves öreg fekete asszony, és nincsen vevó, értettől, és akkor azon gondolom, miből fog én, értettől, Mert ami itt tartózkodom mellette, nem látom valaki, aki eljön hozzá, és megveszi bármit
2: persze.
3: Is. Érted?
2: Megvettél mindent tőle? Rendes voltál?
3: Minden tőle.
2: Nem vetted meg?
1: Adtál neki? Segítetted egy kicsit?
3: Ezt nem szabad Nigériába. Két vagy a városba, és kiveszel a pénz a seberbe, és azt mondja...
2: Akkor megint elrabolnak.
3: Megint elrabolnak.
4: Igen, ma már
3: elraboltak, hagyjatok végén.
1: Nem feltétlenül desztinációm, nem? Úgy érzed, hogy azért jó, hogy
4: 20 000 forint a havi kereset, és 50 milliót kérnek, ha elrabolnak. Kicsit nagy az ár, és nem érzitek ezt?
1: Hát ezek 20 000, de nem a helyét rabolják el, európait, vagy kínait, vagy angolt, vagy amerikait, vagy európait, aki viszont lehet, hogy ki tudja fizetni.
3: A tartózkodásom alatt Nigériában sok minden hallottam elrabolásról. Fejtettük a internetre. Elroboltak a gyerekek iskolából, elroboltak a tanárok iskolából, elroboltak a politikusok.
4: Iskolából?
3: Nem. Hát a házából, a lakásából elrabolják.
4: Csak a születet így tartják, hogy tudatok, de rabolnak
3: igen, aztán született. És csomó ember elrabolják, és egyébként kinek a pénz. És azért történt meg Nigériában, mert nincs pénz. A szegénység miatt. És kitaláltak ezeket a rossz fiúk, amiben a kormány nem tudok velük mi kezdeni. Mert
1: hát valószínűleg olyan maffia van meg. Olyan maffia van meg. Annyit keresek ezzel.
3: Ezt szerintem szabadra engednek, hogy ez továbbra végrehajtják ezt a borzalmas dolgot, amit csinálnak a pénz, és elébe kérnek a emberrablásért. És este 7 óra után nem szabad kint tartózkodni. És
1: te sem mentél ki, nem is mentél ki?
3: Hát egyedül, hát azt sem tudom, hogy mereken meg, hogy mit szeretem a húzban. Igen, abszolút, mert nekem csak meg kellett tanulnom a közlekedést, hogy hogyan tudom apámhoz menni, hogyan tudom apámtól visszamenni a szállodába, ahol lakom. Ezt képtelenség megtanulnom, mert mindig kell, hogy legyen mellettem egy kísérő,
1: aki segített.
3: Nehogy eltévedjek, nehogy más buszról szálltam fel, és még ott vannak ezt a vízhelyzet pillanatok, amikor nem a buszról szálltad be, hanem a taxira. Érted, amikor az vízhelyzet, amikor taxiba.
1: Veszélyes a taxi?
3: Veszélyes a taxi, mert azt is megtörténik az emberrablás, amikor a stoppol egy taxi, és látok, hogy a taxiban 3 vagy 4 ember ülnek benne, tudod.
2: És még te is beszállsz?
3: És te is beszállsz, érted?
1: És azonnal elrabolnak.
3: És akkor mielőtt te beszállsz, aki bent ül, azt mondta, hogy engedj ki először, te szállj be, csak beszáll melléd. Akkor te már közepén vagy, érted? És onnantól kezdve...
1: Te már nem mész sehova.
3: Te már nem mész sehova.
4: Ezért vagy biztonságban.
1: Csak te ülnél hátul egyedül.
3: A security, a biztonság. És eldőbe.
1: Jó. Hogy lett ebből 2 hónap? Mert ugye 10 napra mentél, de hogy 2 hónapot maradtál.
3: Igen, igazából 10 napra mentem el, és amikor megérkeztem, és láttam, milyen jó érzem magamat a családommal, és arra kértek engem a családom, édesapám, még úgy sem, hogy a Batuska...
1: Hogy maradjál még egy kicsit.
3: Megosszabbítottam a tartózkodásom Nigériába, hogy akkor tovább maradjak én, hogy a családom ezt a orrom, amit adnak nekem ezt az emlék, ezt az együtt élés, ezt az együtt kajáni, ezt ölelés, együtt beszélgetés, ezt a mindenféle dolgokat,
1: hogy ebből hosszabb legyen.
3: Idézzünk. Igen,
1: közben nézzük a fotókat. Apukád egyébként tök jól tartja magát, ott van az egész család. család, ugye ott van a testvéreid.
3: Igen, beleválló, beleválló édesapámban van, igen.
1: 85 minden. Évesen az öreg tökre rendben van.
2: Na milyen nem? Ajándékokat vittél nekik Magyarországról?
3: Hát, mielőtt utaztam, már beszéltük arra, hogy veletek is, hogy vigyem neki a tururudi. Vigyem neki a
2: pixalámi.
3: Igen, rakuti szalámi is.
1: De vittél szalámit?
3: Vittem szalámit, igen, de majdnem elromlott, mert olyan meleg van odafele utat, és mondjuk rengeteg vállalkozás, bent tartogatom a nagy táskába, amit betettem a gépbe, nem a...
1: Kézipogyányzik, hogy Dobrevkára plakátot vittél.
3: És nagyon-nagyon örültek nekem a magyar erős paprikával, de nem ebufoztak, hanem ott
2: meg még erősebb.
3: Mert hozzá van szokva, és nekem is azt adták nekem, csak megtatták ezt a magyar erős paprika. Hát az igazi a magyar
1: valószínűleg sokkal durvább.
3: Ungári komolyat, megtartsák emlékbe. De ez teljesen jó. Mindenféle welcome ételek, vatakrán, fogadtatás nagyon szépen volt a családomtól. És a koszottam nekik, és a Miri megkérdezem tőlük, hogy miben tartozok, kell bárkinek pénz, vagy adjak ajándék, vagy bármi, vagy mit tudom. Mert megcsináltam őket, hogy annyi kevés pénzt keresnek, és semmi nem elég nekik. Hát abszolút, ez az élet, amit ott van Nigériában, ez
1: nekem, vagy az egyetlen...
3: nekem is megviselt. Ezt azon gondolkodtam Nigériában, Balázs, hogy
2: megveszed az országot.
1: Megveszed. Te vagy az egyetlen, aki elmentél külföldre? Tehát a család mindenki ott maradt, mindenki ott él. Te vagy az egyszem gyermek, aki elindult így világot látni, és megérkeztél Magyarországra. A többiek ott vannak? Mindenki ott maradt?
3: Nem. Én mielőtt ide érkeztem Magyarországra, már itt volt a nővérem.
1: Ja, már itt volt a nővérem.
3: A nővérem, aki éppen jelenleg a Kanadában van. Itt tanult, olyan osztódiasként jött ide. Csak itt találkoztam vele, amikor ide jöttem. Nem voltam egy gyermek, amikor ide jöttem.
1: Értem, tehát a nővére jött ide valamikor a 90-es években, és akkor te ide jöttél hozzá. Igen, ő elment Kanadába, te meg itt maradtál.
4: Tehát ott képzelni, hogy nővére jutott hozzá, hogy ez mit művelt itt?
1: Mi lehetett itt?
4: Kanadában dolgozom, tisztségös elő vagyok. Mit van az összén, Pákor? Nem lesz semmi baj. Semmi baj. Mi baj lehet a baj ős utána?
1: Megérkezett az ösztöndíja, majd a Budapest TV-n elkezdett Adida Didit énekelni. Hova kanyarodott? Pákor, az egész történet egyébként teljesen szürreális, közben meg tök megható, ugye rengeteg fotót látunk közben itt a családról, úgyhogy nagyon, nagyon helyes ez a történet. Milyen jó realityt lehetett ebből volna csinálni, nem? Bizony. Mondjuk nyilván Nigériában a forgatási körülmények azért nem feltétlenül jók.
4: Mindenki
1: tele
4: voltak volna.
1: Helyes magyar stábot elmondták
4: volna. Erre voltak. Operatőr, erre voltak. De ez már három fia erre voltak.
1: De ezért szeretjük.
3: Hát a fejlet nem is sétálok a buszának. Egy, hogy mondjam.
1: Pákor, nagyon körülött, köszönjük, hogy itt voltál. Vigyázz magadra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az alacsony vízállás miatt módosították a kékszallag útvonalát. Ma van a népesedési világnap. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A testület közlése szerint a döntés Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett, hogy a csatlakozási kérelmet május 28-án nyújtották be. A döntés értelmében Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A sekély víz miatt változik a Balaton legnagyobb vitorlás versenyének pályája. A kékszallag szervezői közölték, hogy a Balaton alacsony vízállása miatt a keszthelyi bóját mintegy másfél kilométerrel keletebbre helyezik át. A módosításnak köszönhetően a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan teljesíthetik a távot. A verseny útvonala így mintegy 3200 méterrel rövidül, ugyanakkor több hajó állhat rajthoz. Az előrejelzések szerint a jelenlegi 66 cm-es vízállás a rajtig további 10 cm-rel csökkenhet. A mezőny július 30-án indul Balatonfüredről. Ma van a népesedési világnap. Az ENSZ 1989-ben azért hívta életre a világnapot, hogy felhívja a figyelmet a túlnépesedés veszélyeire. A legújabb jelentések szerint 2080-ra a világ lélekszáma eléri a csúcsát, azt követően csökkenés várható. Hazánkban már 1981 óta fogy a népesség, mondta rádiónknak Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai statisztikai főosztályának vezetője.
2: Az idei adatok szerint 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. A születésszámot két tényező alakítja. Az, hogy mennyien vannak a gyermekvállalási korban lévő nők, és az, hogy nekik a gyermekvállalása milyen szintű.
1: Saját zenei albummal jelentkezik Anthony Hopkins. Az Oscar-díjas színész ezúttal zeneszerzőként mutatkozik be. Anthony Hopkins saját szerzeményeiből készített albumot, amely augusztusban jelenik meg. Az első kislemez már most meghallgatható. A 88 éves Oscar-díjas színész elmondta, hogy egész életében komponált, több művét még pályája elején írta. Nyári idő lesz, elszórtan záporokkal, napos gomoly felhős időre számíthatunk, helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Általában mérsékelt marad a nyugati, északnyugati szél. A hőmérséklet napközben a térségben 30-31 fok körül alakul. Holnap mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, de egy gyenge hidegfront hatására időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé élénk, erős lesz az északi, északnyugati szél.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 22 éves lány, ugye? Hát ez tegnapi hír. Repülés oktatáson vezetett egy kisgépet Argentina fölött, figyeld. Ő repülgetett. Repülgetett. És ez csak azt mondta neki, a pilóta Argentinában odahajolt hozzá, teljesen normálisan viselkedett, nem volt semmi előzménye, és azt mondta, hogy tudod, mit kell tenned, folytasd, majd levette a fejhallgatót, kikapcsolta a biztonságítót, kinyitotta az ajtót, és kiugrott az ablakon.
1: Úristen.
2: Öngyilkos lett.
0: Nem, szerintem tudod repülni. Jó, tisztán éles látás. Én szeretem ezt a fajta. Nagyon éles vagy, látod. Nem, és fölméred a helyzetet, és azt gondolod, hogy szerinted öngyilkos lett. Nem, szerintem azt gondolod, hogy tud repülni.
2: Tehát volt rajta mondjuk ejtőernyő, és meg akarta tréfálni a lányt.
0: Nem volt. Meghalt.
2: Passz.
1: Ráadásul.
2: Már most bocsánat.
1: Város közepén találták meg egy játszótéren. Igen. Nagyon szomorú történet.
0: Egészen durva a történet. Semmi nem utalt arra, hogy a pilóta kitervezett ugrani a repülőből. Álvarez szerint Bertazzo, úgy hívták a pilótát, ezt a döntést a repülőgépe hozta meg. Lehetetlen felfogni vagy megérteni, de nem tudják, hogy mi történt. Csodálatos ember, gyönyörű mosollyal. Itt van ő. Itt van ő. Leandro Bertazzo.
2: Egy jó képű fiatalember.
1: Hát, ja.
0: Igen. Azt mondják, hogy a repülőgép ajtajának kinyitása körülbelül annyira lehetett nehéz, mint ha valaki egy 200 km/h sebességgel haladó autó ajtaját próbálta volna meg kinyitni. Tehát egy elvileg ki lehet. Rosario, a tanuló, az iskola igazgatója szerint az eset után teljes sokban volt.
1: Hát nem csodálom. Csinálom. Tehát egyrészt nem tudsz valamit, hiszen most tanulod, nincs még 100%-os készséged a repülés vezetéshez, és egyedül hagynak, és tudod, hogy ez a csávó, aki egyedül hagyott, az egy halott már. Tehát, hogy egy öngyilkosságot követett el melletted, ahol te ültél a repülőgépben, úgy, hogy egyébként te nem tudsz még repülőgépet vezetni teljesen.
0: Hát, egyébként abban van valami, hogy teher alatt nő a pálma, gyerekek.
1: Ez mondjuk igaz.
0: Ez igaz, ez a mondás. Ezt szokták mondani, nem? Teher alatt nő a pálma. Nem lehet, hogy csajlök te kivárjál. Tehát azért ezt vizsgáljuk meg, ezt az esetet. Én már egyedül azt mondok, amit akarok. Hát de nincs szemtanú. De ezek összevesztek. A csaj kilökte. Viszonyuk volt.
2: De az neki ki, tehát ahhoz neki ki kellett nyitni az ajtót.
1: Jó, most apróságokban nem menjünk már bele, Júliát.
0: És Sávot csak ki akar dobni egy kólázsot. Kintotta az ajtót, ki akar dobni.
2: Csak a cigarettacsiket akarta kipickálni.
0: Fogta a csaj, és kilökte az ajtón. Tehát azért ez, vizsgáljuk meg ezt az esetet. Mert azért ez így ebben a formában egy meglehetősen fura.
2: Nehezen tudom elképzelni, hogy, tehát, hogy egy ilyen eseményre valaki nem készül. Ez nem kipattan.
0: De ha már öngyilkos akarsz lenni, azért azt úgy átgondolod, hogy legalább más ne menjen bele tökre. Nem?
2: Valószínűleg ez olyan beszűkült tudatállapot, hogy ilyenkor már nem mérlegeled azt, hogy a körülötted lévő emberek hogyan sérülnek, vagy mi történik velük azután, hogy te fogod magad és kidobod magad a...
0: Igen.
1: Vagy például az is lehet, hogy a csávó odáig jutott el ebben a sztoriban, hogy elvégeztem a munkámat, ez a lány már tud repülőgépet vezetni.
0: Tehát olyat választott, akinek nem az első órája, hanem akinek a 20.
1: Igen, már valószínűleg ugye jól állt ebben a dologban, lehet, hogy vizsga előtt volt két repüléssel, és tudod, az öngyilkos fejben, vagy az öngyilkosságra készülő fejben egy csomó ilyen megfordul, amikor azt mondod, hogy figyelj rám, már nincs szükség, és még egyet lök rajtad.
0: De akart öngyilkos lenni? Nem lehet, hogy elment a mixe az Egyiptomon? Tehát most csak kérdezem, hogy ezeket nem tudjuk feltételezni, hogy az történt, hogy egyébként 2 óra vezetett, megrakta $3000 az Egyiptomot, fordítottak az argentinok. Csak kérdezem, tehát, hogy miért tervezel úgy egy öngyilkosságot, hogy valaki ott ül melletted? Miért nem egyedül mész föl egy repülővel?
2: Igen,
0: és esel rá egy városra. Várjál, ez a csávorás.
1: Hát, mondjuk azt nem biztos, hogy ki tudta szám, de...
0: Anyuka tologatja a babakocsit, egy kis hozi Ármandot, homogozik, megérkezik a pilóta, a csaj meg föl még köröz a repülővel. Azt nem tudjuk, hogy hányadik órája volt a lánynak. Először nem teszed le a gépet azért.
1: Hát biztos.
0: Nem. Hát azért ez nem tudja, hogy egy nagyobb gépen repült, azt nem teszed le csak úgy.
2: Én arra lennék kíváncsi, amikor először bejelentkezik a toronynak, és azt mondja, hogy kiugrott mellőlem a pilóta. És azt hiszik, hogy viccel.
0: És azt hiszik, hogy vicc, és kiugrott a pilóta. És igen. Tényleg kiugrott.
3: Ez olyan szemétség szerintem, hogyha tényleg nem az van benne, hogy kilökte a nő, vagy ilyesmi, hanem valóban öngyilkos lett, hogy miért tényleg szolgáltatsz ki egy másik embert, akinek van egy életútja, meg egy tedd magad, aztán kész. Hát emlékeztek rá, 2015-ben volt a legsúlyosabb ilyen tragédia, bezárkózott a másodpilóta a fülkébe, és a francia alpoknak vezette.
0: Az Air Berlinen volt, igen.
3: Így van, 150 utas a hátamögött, és mindenki meghalt.
0: Igen, az se érted.
2: Nem lehet, hogy tele lett a hócipője a hülye tanulókkal.
0: De ez lehet egyébként, hogy kettőknek valami kezdődő viszonya volt. A csaj visszautasította.
1: És akkor azt mondja, hogy itt a vége.
0: Valami kellett, hogy történjen.
2: Igen,
0: de, vizsgáljuk meg ezt a lányt is azért. Csak ketten vannak, egy maradt, azt mondok, amit akarok, nem? Tehát, hogy azért
1: ja.
0: Itt azért fussunk egy kört, hogy nézzük meg, hogy nézzük, hogy mit mond a lány. Le tudnánk tenni? Milyen gép volt? Mit írnak? Mi volt ez?
1: Cessna.
0: Cessna 150. Hát kérdezzük meg a ChatGPT-t, hogy mit mondan arról. Egy Cessna 150-es repülőgépet. Először ülünk egy ilyen repülőgépet.
1: Nem lehet, szerintem nincs ilyen.
0: Földi személyzet, ha segít, mi azt le tudjuk tenni? Kérdezzünk a ChatGPT-t. Azt mondja, hogy kétajtós Cessna, kicsike. Ilyen, hát hol van ez? Budakeszin ezek repkednek. Tehát ez a legkisebb. Ez a kicsi Cessna.
3: Azért szerintem nem tudod letenni.
0: Nem tudod letenni?
3: Nem, szerintem elsőre nem. Nem, nem. Szerintem van egy technikája, szerintem, hogy hogy belefúródik a földbe.
0: Hogy süllyedsz, hogy veszítesz a sebességből. És a földi segítséged van, valaki diktál, akkor talán azért van rá esély, nem?
2: Igen. Hát azt írja a ChatGPT.
0: Hogy?
2: Ezzel kezdtem, kiugrott mellőlem a pilóta, le tudom-e tenni a Cessna 150-es kétajtós gépet? Igen, le tudod tenni. Ezzel kezdtem.
0: De mivel tudom, hogy te vagy az, Juli, így vegyük át újra. Te vagy az, aki kiestél a gépből, a pilóta még mindig ott van.
2: Te még mit keresel a gépen? Ez az első kérdés.
0: Ha te vagy az, Juli, te is ugorj utána.
2: Első lépés. Repülj egyenesen.
0: De te azt hiszed, hogy fölülsz a gépen?
2: Hát igen. Hát nyilván.
0: És ő már diktálja, hogy mit kell csinálni.
2: Jó?
0: Repüljek egyenesen, igen.
2: Kormányzás. Fogd meg a szarv kormányt.
0: Igen.
2: Soha ne rángasd.
0: Jó.
2: Oké.
0: Okay. Ez a szarkorány, az itt van a lábam.
1: Okay. Annyira látom, hogy ülsz a gépen, Juli, és a ChatGPT-ről próbálsz
2: és meg. És keresem a 4G-t vagy az 5G-t.
0: Figyelj, földi adó nem veszi föl. Ott a ChatGPT, repülsz 500 méter magasan, van interneted. Oké, fogjam a szarkormányt, igen.
2: Fogom. Horizont. Nézd ki a szélvédőn.
0: Nézek, látom, hogy zuhan a pilóta.
2: Nem, várj. Állítsd be úgy a gépet, hogy a motorháztető teteje nagyjából 5-10 centivel a horizont, a föld és az ég találkozások.
0: Ja, igen.
2: Tehát tényleg alatt legyen, és a szárnyak párhuzamosak legyenek a földdel.
0: Vagyunk? Tehát most egy egyenes berepülésbe tett engem, egy pici süllyedéssel.
1: A lábaddal is csinálsz egy csomó dolgot ezen a kis gépen, szerintem.
0: Várjál, nézzük meg, hogy mit mond. Hát
1: jó, eddig a Balázs megvan.
0: Eddig egyenesen repülök, igen.
2: Gázkar. Következő pont. A műszerfal közepén alul van egy fekete gömb, vagy kar.
0: Megőrülünk.
2: Látod?
0: Igen.
2: Most ne bántsd, hagyd úgy, ahogy van, hogy a gépet magasban tartsa. Következő lépés. Kérj azonnal segítséget rá.
0: Nem diktálja végig nekem, hogy mit kell csinálnom.
2: Hát keresd meg a gombot.
3: Eddig nagy dolgot nem mondott, hogy egyenes.
0: Most éppen ott vagyok, hogy becsukom az ajtót, megkiugrott ez a hülye, és próbál behúzni.
3: És nagy a húzat, hogy milyen egyenesbe tartani a gépet a többi gépnél.
0: Nagyon tartom, egyenesbe repülök. Mi a következő?
2: Keresd meg a PTT gombot, ez a push to talk gomb. És hívd a gondolom az irányító toronyt, tartsd lenyomva, és mondd bele higgadt.
0: Hasznos tanács. Hasznos tanács. Ott megnyitottuk egy Cessnának a belső gépezetét. Hát van vagy 16 műszer, gyerekek, kis okay. Köralakú műszer.
1: Csak akkor a gázkart mondd meg, hogy melyik így ránézésre.
2: Az a fekete.
1: Melyik, Juli?
0: Hát elég sok hát fekete van,
1: ott az a fekete középen. Jó.
0: Ott van a fekete középen, ott van.
2: És figyelj, nagyon jó. Nyomd meg a gombot, és azt mondd. Tartsd lenyomva, és mondd bele nagyon higgadtan. Mayday, mayday, mayday. Egy Cessna 150-es gépben ülök, a pilóta kiugrott, utas vagyok, nem tudok vezetni, segítségre van szükségem.
0: De jót mond! Egyelőre jót
2: mond. Engedd el a gombot és várj.
0: Igen, egyél meg egy burger, nézd át a pilóta táskáját, hát ha marad benne készpénz. Igen.
2: Ha a rádió jó frekvencián van, azonnal válaszolni fognak.
1: És ha nincs?
2: Ha nem válaszolnak.
0: Nem válaszolnak, repülj tovább egyenesen.
2: Igen. A műszerfal közepén lévő rádión teked be a rádió egyet.
0: Ez nem rossz, gyerekek, lediktálja. Oké, okay, megvan a rádió kapcsolat, és mondja utána folyamatosan, okay, mit kell csinálni.
2: És igen, alapvető kezelőszervek, aztán hogyan kezded a süllyedést, leszállásmenet, tehát tulajdonképpen végigvész téged ezen az úton. Igen.
0: Sanszos, hogyha van nálad egy telefon, és ott a GPU, akkor lehet, hogy lerakod? Sanszos, így ezek alapján. Én megtaláltam a gázkart, értem a horizontot, tehát hogy tudom, hogy mi van.
3: Ha nem pánikolsz be, személyiségfüggő, akkor lehet, hogy leteszed szerintem. Egyébként személyiségfüggő is,
0: igen, valószínűleg ez van.
3: A másik, hogyha keresed a gombot, már nincs egyenesbe a gép. Tehát ugye a kezdő sofőrök...
0: Én a telefonot keresem a pultra, hogy
2: szorolni. Melyik
3: gombot
2: keresni?
0: Balintvezet
3: le Balatoni. Ott gond lesz.
2: Hát, tartsd a sebességet 60-65 csomó között, ha túl gyors vagy, húzd hátra kissé a kormányt, ha túl lassú vagy, nyomd előre a kormányt, adj le egy pici gázt, tehát hogy földetérés.
3: Nagyon higgatnak kellene.
1: Nincs ezekbe ejtőernyő?
0: Nincs. Ezekben a Cessnákban nincsen semmi.
2: Nincs ezekben robotpilóta?
0: Kettő ülés van benne, igen. Ilyen kis pici gépek ám egyébként, azért nem feltétlenül.
2: Mint az éprében, egy ilyen felfújható.
0: Na jó van, gyerekek.
2: Az nagyon meleg.
0: Nagyon meleg ez egyébben a formában, igen.
4: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a Dino film motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour Napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
0: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez már a Rádió egy Top 50. Hello mindenkinek és kellemes hétvégét. A mikrofonnál Király Tamás. Átnézzük az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencét. Nem hibázunk. Most például Dua Lipa jön a folytatásban, akinek az apukájával közösen ugye van egy fesztiválja, a Sunny Hill Fesztivál, ami hónap végén lesz, nem akármilyen nevekkel. Martin Garrix, Luis Capaldi és Katy Perry is a fellépők között. Az laza. Ez meg az igazi mai sláger Dua Lipától, a Training Season a 46. héten.

9. lett Teddy Swims és a Lose Control. A 48. helyen David Guetta, Alesso és a Never Going Home Tonight.

21. Ray Dalton, aki nem csak zseniális énekes, zseniális teniszező is, ezen a hétvégén pedig egy csomó kontentet kirakott a social felületeire, ahol picit trükköket mutat és magyaráz a teniszezéssel kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezzel indítani a napot, mire figyeljünk. Na hát, aki tanulna egy picit ebből, az kattintson az oldalára. Én megmutatom az igazi mai slágerét, Ray Dalton és a Do It Again a 41. a héten.

live, le dico Disturbed, c'è The Sound of Silence. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Hormiz, Kidenza di Ken Kaigo, Io Max Show, Whatever. Nyolcadik helyről szólt most Katy Perry a Lifetime-szal, a 37. Szigala és a Riptide. Én pedig mindjárt a 36-kal folytatom, Selena Gomez-zel, aki hogy múlt héten ott volt, nagy barátja Taylor Swift Plagzián, de ahogy mindenki más, ő sem posztolt egy darab képet, vagy sztorit, vagy bármit. Erre külön meg voltak kérve, és tartották is hozzá magukat. A top 50-ben a 36. helyről jön mindjárt Selena Gomez és a single Soon itt a Rádió 1-en.

a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger. Megy a Rádió 1 top 50-ben, pedig jön a 32. Tame Impala egyenesen Ausztráliából, Perthből egészen pontosan, akinek az 5. albumig kellett eljutni, amire dobbantott egy hatalmas nemzetközi

negyedik helyről szólt az előbb Alex Warren és az Ordinary, de itt a 30. még Metszeszári Jüger és a Sonic dal, az It Feels So Good. A 29. Rehab in a Rock My Body. És a 28. egy nagy kedvencem, Kamrád és a Hug Yourself, szerintem szenzációs a dal. Nem tudjuk, hogy ezen a dalon mennyit dolgozott, de Kamrádról van egy legenda, amit egyébként többször megerősített, hogy volt olyan dala, amit egy vonatút alatt írt meg. Szerintem ezen egy picit többet melózott, de óriási. Kamrád, Hug Yourself, a Rádió egy top 50-ben, tehát a 28. helyen ezen a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a top 50-ben, pedig nem állunk meg. Egy óriási sláger. Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. A dal egyébként az első közös munkájuk, pedig én korábban fogadtam volna, hogy már dolgoztak együtt, de itt kiderült, nem. A dal egyik társszerzője pedig Ryan Tedder, a One Republic frontembere, szóval tényleg van benne munka, van benne tehetség, és meg is van az eredménye. Az igazi mai slágerek között David Guetta, Jennifer Lopez és a Save Me Tonight a rádió egy top 50.

Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Top 50-ben, pedig mindjárt indítjuk a második órát. Azt gondolom, hogy nagyon erős listát össze ezen a héten is. A 28. ugye Kamrád és a Hug Yourself. A 27. Joel Corey és a Be Alright.

0: 25. lett Cyril, aztán Linnel. Az előbb szólt a 24. helyről Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight, a 23. Teddy Sims és a The Door, a 22. pedig Lady Gaga és a The Dead Dance. Ezzel indítom a következő zenei órát és egyben a Top 50 második óráját.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos

0: Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár

0: 20% kedvezmény számos kerti kaspóra. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
2: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
1: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
2: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
3: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
4: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős

0: Július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
5: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Egy és ez a Top 50, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Átnézzük az elmúlt egy-két 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencét, és hát külön jó hír, hogy már a Top 20-hoz érkeztünk. Rael, aki tényleg elképesztően sokszínű előadó, van, amikor óriási stadionokat tölt meg, és van, amikor jazz fesztivált nyit, mint ahogy például ezen a héten Montreux-ben, ott is óriási sikert aratott. Az igazi mai slágerek között pedig ez most a 20. helyről szól a Top 50-ben, Ray és a Where Is My Husband.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és tény, hogy óriási kedvencek pörögnek egymás után. A top 50 szól az elmúlt egy hét 50 legnagyobb rádió 1-es kedvencével, a 22. Lady Gaga és a The Dead Dance a hitem.

a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy benne pedig a Rádió egy top 50, és most Taylor Swift, akinek egy hete volt a lagzia, az év egyik legjobban várt lagzia is egyben, és az év legtitkosabb lagzia is, mert hogy azóta sem jött ki egy darab fotó se róla, van néhány, ami kering a netten, de ezt mind megerősítették, hogy teljesen kamu, nem jött ki még róla kép. Az igazi mai slágerek között

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Top 50-ben pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki nem csak zenélni szeret, de imád boxolni, megnézi is a sportot, és emellett szeret sütni, főzni, állítólag a legjobb, a legendás banánkenyere. Ez pedig az aktuális igazi mai slágere, Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion a Rádió egy Top 50-ben a 7. helyet csípte meg a héten.

csak igazi mai sláger megy. Egyre közelebb a dobogó, mindjárt mondom, hogy ki a negyedik, előtte viszont nézzük a listát. Eddig a 14. helynél hagytuk abba az előbb a számolást. Joel Corey, Galantis, Stay a Little Longer.

10. Taylor Swift és az Opel Light. A 9. Louis és a Get Lucky. A 8. Hypaton, Norma Jean.

És hogy mi lehet az első? Hát melyik dal az, ami nagyon nem volt itt? Pedig nagyon itt a helye. Hát az, ami megnyerte a héten a top 50-et. Taylor Swift és a The Fate of Ophelia. Ezt indítom már is a Rádió 1-en. Király Tamást hallottátok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt számos ágynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
3: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
2: Ezt azonnal le kell foglalni.
3: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
2: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
4: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
8: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz! A Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
9: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonit sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyári ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
10: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most
11: Rádió
5: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mik

0: Köszönjük, Cyril.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A déli mixben is. Minden nap dél és egy között mixben szólnak a legmenőbb Rádió 1-es zenék. Szuper jó hétvégét mindenkinek. Én Kismerti vagyok, és megvan az érzés, Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.

0: Vita, Vita.
1: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai sláger megy. A szombati ebédhez jó étvágyat mindenkinek, és a déli mix után sem áll le a buli. Felsorakoztak a következő órára is a legmenőbb igazi mai slágerek. Elhozom Miley-t, Dua Lipát, Lana Del Rey-t. A közvetlen folytatásban pedig a párost, akit nem láttunk jönni tavaly. Tóth Abigail, Xen, Sugar Daddy, már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 g-os Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
3: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake július 16-17-18 Velence.
4: A Rivieráért nem kell Olaszországig menned, de a Balatonit sem. A budaörsi Belozzóban olasz tésztákkal, pizzákkal, a nyári ízével várunk. Belozzo, pasta, pizza, vita.
5: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nyár kellős közepén is. Nagyon kellemes hétvégét, ha dolgozni kell ilyenkor is Rádió 1-esek, akkor dolgozzunk együtt. A mikrofonnál délután 5-ig Kismárti, nem változott az elérhetőségünk sem. Ez a 0620-3111-111. A héten elindult a DJ meg Top 100, Top DJ szavazás, erről is szó lesz egy kicsit később. És hát menő DJ-ket hozok természetesen ebben az órában is. Felix Jen, a Shouse, Kygo, most pedig egy brit szuperstár DJ Sigala és a Riptide.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Most például Kygo, ő volt az első DJ producer, aki zenélhetett olimpiai záró eseményen. Ugye mindig Tiestót szoktuk emlegetni. Kygo a Riói olimpián zenélt a záró eseményen, ez 2016-ban. Tiesto pedig még az aténi olimpián és a nyitó ceremónián. Ennyi a különbség. Egyébként zuhogó eső volt végig. Kygo szettje alatt is, de hát hatalmasat bulizott mindenki. Most a One Republic-kal közös dalát hozom. Ez a

mindig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A héten történt Rádió 1-esek elektronikus zenei szempontból fontos történés, hogy július 8-án hivatalosan is elindult a szavazás a DJ Mag 2026-os Top 100 DJ listára. Most már 33. éve rendezik meg, 1993-ban indult a DJ magazin 100. lapszámának alkalmából egy szerkesztőség által összeállított lista. Azóta viszont a világ legnagyobb közönség szavazáson alapuló zenei szavazásán nőtte ki magát. Minden szavazó 5 DJ-t választ ki, műfajtól és ismertségtől függetlenül, ami azt jelenti, hogy az underground előadók és a mainstream, a fősodorbeli headlinerek ugyanabban a kalapban szerepelnek. Ez nekem szimpatikus. A tavalyi kampány során 170.832 font gyűlt össze, amiből a dél-afrikai Langában található Bridges for Music Akadémia zenei oktatását finanszírozták, és hát ugye David Guettát hozom a folytatásban, aki tavaly az 5. első helyezését szerezte meg. Őt hozom most.

akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

csak igazi mai sláger megy hétvégén is, a dance, tánc pedig folytatódik a következő órában. Érkezik Loy, Dua Lipa, Physical-lel, Bibi Rexa is megtáncoltat mindenkit, és természetesen érkezik majd ma még Kuki is, 5 órától 2 órán át mixel a francia Muki. 5 és 7 között aztán indul a kívánság műsor is, így indulunk nem sokára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenét.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy az egyik albán származású szupersztár Dua Lipa után. Baby Rexát hozom a folytatásban. Hát Dua Lipa Nagy-Britanniában nőtt fel, ott szocializálódott, Baby Rexa pedig abszolút amerikai csaj, de hát az albán gyökereiket abszolút büszkén vállalják, és nagyon sűrűn szoktak erről mesélni. Sőt, Baby Rexának az új albumára felkerült egy olyan dal, amiben a refrén, illetve bizonyos részek albánul íródtak. Ez most a Faithless klasszikus újra gondolva, a New Religion.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám lettek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

igazi mai sláger megy. Rádió 1, és mindig van aktuálisan egy olyan zenénk, ami amint felcsendül, jönnek SMS-ben, Viber üzenemben a kérdések, hogy ezt szeretném.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift például és az Opelite. Az amerikai szupersztár ugye most az új Toy Story filmhez készítette el a betétdalt, és hát óriás diskurzus indult hát nem csak Amerikában, de az egész világon a film üzenete kapcsán, mert ugye a Toy Story 5-ben Woody, Buzz és Jessie egy vadonatúj riválissal néznek szembe, egy Lilliped nevű békaformájú tablettel, és a történet szerint Bonnie már 8 éves, és a környéken minden gyerek a kijelzőkre tapad, sőt, online csoportokban cikizik Bonnie-t, amiért még mindig játékokkal játszik. És bár a film nem ad kész receptet a probléma megoldására, a szakértők, a terapeuták és a szülők szerint nagyon sok ponton betalált a mozi üzenete. Például Tom Hanks, ő ugye Woody hangja, egy interjúban kiemelte azt a jelenetet, amikor a játékok kinéznek az ablakon, és a város nézve minden gyerek szobából a telefonok kék fénye világít vissza, hát szerinte ez a látvány ma már konkrét rettegéssel tölti el a szülői szíveket. Na de állítólag a filmnek már van egy olyan pozitív hozadéka, hogy egyre több amerikai otthonban teszik le a tabletet, mert hogy ez az üzenet nem csak a felnőtteknél, a szülőknél talál be, de a gyerekeknél is. Na hát akkor hozom Taylor Swiftet és az aktuális kedvencet tőle, ez az Opelite.

csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig az a román DJ, producer, énekes, egykori boyband tag, Accent, aki újra gondolt egy korábbi bomba dalukat, a Kylie-t, Sarah-nak és Misha Millernek köszönhetően pedig új vokált kapott. Don't Leave, már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál.

0: Rádió Esztégen, a Lemezgátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Guard, Stoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
4: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
5: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
4: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
6: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre, 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
10: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
11: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a visszavárt. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy csepp játék bármikor belefér. Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismerd meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
12: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
14: Brian Jones egyébként azt mondja, hogy szerinte a biotechnológia és az AI az mi vagyunk az átmeneti generáció, mi még meghalunk normálisan, de hogy a következő generáció már annyira összefonódik majd az AI-jal és a biotech-kel, hogy megváltoztattatják a halál időpontját. Nem azt mondja örök élet, de hogy 120-130 lesz, és neki ez a mozgalma, ez a Don't Die nevezetű mozgalom.
15: Hogy egy ilyen ződő, vagy milyen piros terápiát. Piros terápiát szobába üldögélek, és mérem magam állandóan, meg abrakos tarisznyával eszem ezeket a szarokat.
14: Van az a mondás.
16: Én is ugyanezt mondom nektek. Ha egyáltalán nem akarok így élni, ezt mégis mindig ez a vég.
14: Van az a mondás, amikor szarú voltál, akkor a cigi meg a piót volt mellette, még ki más lett volna, a brokkoli. És mennyire így van. Ők mindig melletted voltak.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió Egyen. Rádió Egyen. De ha nem bírsz várni, irány a Rádió1.hu. Rádió 1.
1: Csak igazi mai slágerben.

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Márti. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek. Kedvenc vörös hajú barátunkat hozom Ed Sheerant, az USA-ban turnézom angol szupersztárt, aki hát biztos izgul már, mert hogy ma este Norvégia-Anglia negyed döntő a foci VB-n, megnéztem magyar idő szerint 11 órakor, a otthoni idő az délután 5 óra, a helyszín pedig Miami Stadion, Florida. Hát Ed

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára itt van a foci VB döntője, ha már ugye Ed Sheeran kapcsán emlegettem az előbb. Július 19 vasárnap lesz egy iszonyú látványos záróünnepség és sztárparádéval Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Coldplay is fellépnek majd. Hát akkor most hozok egy olyan dalt, ami a gól öröm himnuszává vált az elmúlt jó pár évben. Használta az AC Milan, a Bayern München, a Real Madrid, és hát különböző válogatottak a nagy tornákon, például Európa bajnokságokon, és hát persze a világbajnokságok góljainál is. Topic A7S és a Cairncraft 400 Better Day az újra gondolt verzió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

2024-ben és fellépett az MVM Dome-ban, akkor többek között Sam Felt volt a warm-up DJ, meg Clanker Russell is. Őt hozom most, ezt a dalt is hozta Budapest Parkba, ez a Heart Like Mine.

0: megy, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban például az a DJ, David Guetta, felfedezettje, mentorátja, aki a héten érzelmes búcsút vett Bonnie Tyler énekesnőtől. Ugye a héten jött a szomorú hír, hogy 75 éves korában elhunyt. Májusban Bonnie Tyler-t sürgősségi műtétre vitték a portugáliai Faróba, ahol mesterséges kómába helyezték a felépülésének az elősegítése érdekében, de sajnos a héten jött a szomorú hír. És hát Hype-ot nem csak szemlélője volt, meg csodálója az énekesnőnek, de volt egy közös dala, a Together, ami David Guettával közösen készítettek el. Természetesen David Guetta is megemlékezett az énekesnőről egy posztban a héten. Hype-ot hozom nem sokára a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

0: Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Mancs őrjárat visszatér a mozikba, és mancsosan menő termékekkel a Kikhez is. Uzsonnás dobozok és kulacsok, a Mancs őrjárat a Dino film motívumaival. Menő pólók és dínós pizsamák, pihepuha takarók, párnák és Mancs őrjáratos plüssök. Az összes üzletünkben. Kik? Több, mint gondolnád.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forint. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Tegye még élvezetesebbé a nyarat az Obival. A négy fős beszfély lézi

0: napokban, július 28-áig. Részletek az obi.hu. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Jó egy, csak igazi mai sláger megy. A legnagyobb szupersztárok énekelnek ebben az órában is. Most például Lady Gaga, de itt lesz a Coldplay, elhozom Eva Max-dalát, Teddy Swims, micsoda csapat. 5 órától Cookie Mix-el, és nem csak egy, de 2 órán át, mert hogy megújult a Before Party Show is, nem csak a Live Mix, úgyhogy 2 órán át szólnak.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és az előbb mondtam, hogy hát elárulom, hogy ki az a színész, akivel összefuthatunk, akár Budapest utcáin is a napokban, vagy ezen a hétvégén a Harry Potter című filmekből is ismerős lehet, hát nem is akárki, tudjuk ki, ki sem mondhatnám a nevét, Ralph Fiennes színészről van szó, Voldemort nagyúr, Muglik közé keveredett, ráadásul Aragornnal egy társaságban, Viggo Mortensen színészről is, róla is készült egy fotó, hogy az egyik erzsébetvárosi budapesti étteremben fotózkodnak a stábbal, a személyzettel. A színészek Szabó István legújabb a Gyertyák csonkig égnek című Márai Sándor adaptációját forgatják Magyarországon. Szóval ha ezzel a párossal találkoznánk, nem a szemünk káprázik, vagy ilyesmi. Tiesto dalát

rádió, ez csak igazi mai slágermegy. Jövő hétvégén, július 19-én jön a foci VB döntője, és egy eddig még sosem látott Super Bowl félidei showműsorra emlékeztető grandiózus záróprodukció. Tényleg nagyon komoly a sztárparádé, nem aprózták el, az biztos. Egyébként itt a művészeti vezető, ez a Coldplay frontembere Chris Martin, ők is fellépnek, a Coldplay csapata, a BTS, Shakira, aki hát ugye azon szoktak poénkodni, mert többször kijutott a foci VB-re, mint az egykori párja, a focista Gerard Piqué, mert hogy olyan sokszor fellépett. Madonna őt, nem tudom, hogy mondtam-e. Ja, és a Justin Bieber is csatlakozott a stábhoz, úgyhogy nem semmi. Coldplay, Sky Full of Stars, ezt hozom most.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a

0: 20% kedvezmény számos kerti kaspóra. Jusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Most figyelj, ugyanis a Háda elhozta számodra a nyár legtöbb akcióját. Július 10-e és 12-e között jönnek a Háda napok, ahol most 30% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós üzleteinkben. Igen, jól hallottad. Az akció ideje alatt 30% kedvezménnyel szerezheted be a nyár legszebb darabjait. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Glamour napok Summer Week alatt július 9-e és 12-e között 20% kedvezmény jár minden teljes áru termékre a Diego-ban. Az akció kiegészítő termékekre nem vonatkozik. A digitális kuponokat keresd a Glamour Plus felületein. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barac kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Donc nincs mese, jó? Hangjör maximálisan, és minden rendben lesz. Volzerv és Wakid Imatam. Most is érkezik DJ Regal, és a szám címe Ride It. Ez egy Damian Harrison remix. Na, még szép! Jól vagytok? Minden oké? Süt a nap, jó a víz? Szól a jó zene?

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
1: menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál július 22-26 a

0: városnapi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió 1.
0: Ma is lágy.

Hát jó, csak igazi, ma is legyen megy. Mit mondtam nektek, lányok, fiúk? Hát nem hazudtam. 18-től 19-től a híg, mixelek tovább az igazi más legereket, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
3: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Adam Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
4: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A 2x125 grammos Bonri Barnadis főzőtasakban 24%-kal olcsóbban most csak 249 forint. Mindig Aldi.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Tedd a szívedre a kezed, Feri, hogy egy kicsit hanyarítasz. Nem úgy nézek ki, mint egy eszkimó?
6: De.
5: Ugye? Írják a hallgatók, hogy ráadásul az eszkimók torok énekelnek.
6: Igen. Ó, te nem ismered az eszkimó torok éneket.
5: De nem tudtok erről?
7: Nem hallottál?
5: Nem, én nem iratkoztam
7: fel. Egy másodpercet.
5: Köszönöm. Tudtam, hogy megvolt egy jó
6: szó. Csak közben, amíg keresni, addig megmutatom neked azt
5: a
6: képet. De fejtelen
5: tudsz torok énekelni?
6: Dehogy nem. Mi mindketten jó torok énekesek vagyunk, amit a Duna torkolatánál készítettünk. Tehát mindenki boldogan mosolyog. Ott van Sebestyén Balázs.
5: Mondom, a túra, hogyan legyek
7: teljesen mindenképpen nagyon előnytelen. Egy időt már sportot üztem belőle, és direkt hülye fejet vágtam. Sikerült. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hoztam.
5: Légy szíves, ne csapongjunk a torokénekkel.
6: Ezt kezdtük el előbb, te jöttél be a torokénekkel. Most jön a torokének.
5: Igen.
7: Mindjárt megtalálom.
5: Légy szíves, Feri, addig hangolja be. Skála.
7: Adjál még egy kis időt.
5: Ne haragudj, de ebben nincs benne semmi torok.
7: Na tessék.
6: Dehogy ne, figyelj.
5: Megint az előzményeit hát nem hiszem el. De.
7: Mutatom.
5: De ez most egy duet?
7: Itt azt mondja, hogy fáradj be a kunyhomban.
5: Ez az.
6: Ez az.
5: De ez konkrétan ez
7: kibújjék.
5: Azért nehéz nem tudom felnőni.
7: Érted, hogy
6: ez egy gyerekdal.
5: Gondolj bele, anyád oda be főzi a krumplis tésztát, és nem mehetsz be, mert nem tudod, hogy mit jelent a dal.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

kívánok, fiúk! Ez egy igazi klubzene! Hát úgyis szombat van, ma este sokan mennek bulizni, ugye? Akkor jön az Isten, ide szeretem tényleg, ajaj, elmondhatom? Jó. Menizos Mix Masters, My Life is a Disco. Hölgyeim és uraim, most tényleg fontos, amit fogom mondani. Ha valaki szereti a jó zenét, ez muszáj szeretni, oké? Okay? Before party show, szövegedésön egészen 19 óraig, nem beszélek, csak mixelek, jó? Jó lesz nektek! Buri, buri, buri, buri!

0: Get Lucky.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig

0: 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
7: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
8: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veit, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake július 16-17-18 Velence.

0: Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: még szép. Sokan vagytok?
1: Igen, nagyon sokan vagyunk vagy 40-en legalább.
0: Az igen, és keresztneved a fiának, szabad tudni?
1: Nike.
0: Na, jó van, akkor boldog sütésnapot kívánunk neki, jó bulizást nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
1: Nagyon

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: kívánság műsor 20 óraig. A van a túlsó végén, újabb kedves telefonáló. Halló, halló!
1: Szia! Szia, Kuki! Flóra vagyok.
0: Mi újság? Hogy vagy?
1: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok.
0: Érvezed az a jó kis időjárás?
1: Igen, én szeretem a nyarat, úgyhogy örülök ennek a melegnek.
0: És szerintem ez pont jó, mert nem az,

0: kettő, ha jól tudom, ugye?
1: Igen, igen, ezt a számot szeretném kérni, igen.
0: Oké, Szabatoni, kinek szeretnéd küldeni?
1: Igen, a családomnak szeretném küldeni, egyházas faluba.
0: És mi lenne az üzenet?
1: Nagyon szeretem őket, és

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kívánságműsor 20 óraig, remélem, hogy jól vagytok. És ha van a túlsó végén, ki ez ma szerencsém?
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de?
1: Ah, Monsieur Viktor, aki állandóan telefonál és mindig jó kedve van. Mit jól csinálsz?
2: És mindig valami újdonságot csinálok.
1: Na.
2: Most egy strandon készülök rendezvényhez hangosítani.
1: Nagyon jó.
2: És szétnézek, megnézem itt az embereket, mennyi energiát pazarolnak el a mozgással. Ezeket valahogy fel kéne fogni, és mondjuk világítani vele.
1: Jó. Sokan vannak? Jó lesz a buli?
2: Én reméljük. Jó idő, jó volt, meleg volt ma. Reméljük, sokan maradnak.
1: Jó,
2: még vannak?
1: Van. Jó, van, oké.
2: Okay. Jó lesz az.
1: Jó van, sok sikert kívánok nektek. Taylor Swift kettel törem a legújabb dal tőle, Opelite. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Mindenkinek itt a környezetemben, kis hangosítom mindjárt.
1: Jó, rendben. Hát akkor hangosíts föl mindent, és jó munkát kívánok, uram, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, Taylor Swift, Opelite, ezt fogunk hallgatni. Még egyszer hangsúlyozom, ez a legújabb dal tőle itt a Rádió 1-en. Jó, kukika, mindíts be!
0: Cookie Weekend Show! Cookie Weekend Show! A Rádió 1-en.

de nem menjetek sehova! Folytatódik a buli tarányol, Jen érkezik a diszkosít egészen 21 óraig, más te 9-től érkezik The World is Mine, US Gary-vel, holapúra találkozunk 17 órakor, búcsúzom a legújabb a Regan Lilivel, a szem címe Kill Me, kuki voltam, jók legyetek, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 50-70% kedvezményt kínálunk számos matracra és fekvőbetétre. 20-60% kedvezményt számos egynemű húzatra és lepedőre. És 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
4: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
3: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
4: A Thrive Banknál igen, az 500.000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500.000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
6: És a döntő pillanat.
7: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
8: Gól!
0: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.

0: Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem

0: Rákosi PG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió egy csak igazi mai slágermegy. Indul a diszkursi trédiósok, kérem szépen Bárány Attila mixel, aki nincs itt, viszont kétharmadban itt vagyunk, a Hanvai meg a Junior.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely diszkosít a Rádió Show, Bári Attila nélkül, de az ő muzsikájával, DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel, és azzal az információval, hogy bejött egy vadonatúj diszkosít aktivizáció méghozzá július 31-e péntekre. Ott fogunk egy nagy fesztiválon, egy nagy fellépő után játszani Kecskeméten, mind a hárman egyszerre.
1: És hát a következő dalból én is készítettem egyébként a saját eredeti valódi DJ Junior remixet, ami kikerült már az elmúlt héten vasárnap a YouTube csatornámra. Valamint kiraktam a Gadget So Many Times-ot is DJ Junior remixbe, ezt is játszottam már egyébként. Ez szerdán, és most pénteken tegnap megjelent a saját dalom, a Day by Day, ennek ott a klipje szintén a YouTube csatornámon. De hogy miről beszéltem, hát Tame Impaláról, és jön ez a bizonyos Dracula, amelyből Bárány Attila csinált egy saját eredeti valódi remixet az ő fajtájából, úgyhogy ez szól most itt a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek között a diszkosítben.

100%-os magas BPM tartalmú Adrian színnölő diszkosít a rádió, egy 20 éve itt vagyunk veletek, és a 21. születésnapot is szeretnénk majd megünnepelni, ez valamikor december elején lesz a dátum, azt hiszem már be van írva a naptárunkba, úgyhogy készüljetek, de addig még jó néhány fesztiválon, klubban ott leszünk, és lesznek olyan különleges esték, amikor nem is mondhatjuk el, csak meglepetés vendégek vagyunk egy bizonyos eseményen, de érkezünk, és ezen kívül vannak még hétköznapok is, amelyeken szerintem ráérünk mindannyian, úgyhogy ha úgy gondoljátok, hogy bármilyen céges rendezvényre vagy magánrendezvényre szeretnétek meghívni a diszkosítót, akkor bármelyikünket keressétek bizalommal. Ne tessék elfelejteni, hogy vége a mai estének itt a Rádió 1-en, és vége a diszkosít rádiósónak. Én érkezem Balatonfüredre, utána pedig jövök vissza a fővárosba, ide Budapestre. Tetőtől talpig Fehérben szórakoztatok majd egy nagyot. Vasárnap pedig Budakalászon teszem majd ugyanezt. Most pedig jön Hugel, akit végre meghívtak Magyarországra. Óriási érdeklődés van a partirán. Egy biztos, hogy én ott leszek. Végre péntekre hívtak egy fancsávot, akit egyébként nekem már volt szerencsém tavaly meghallgatni Ibizán. Most tőle érkezik egy dal, a David Gettával közös Shine itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is láger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show, Bárány Attila nélkül, az ő muzsikájával DJ Junior és jó magam Hambai Pincsi.
1: Igen, és hát annyit akartunk mondani, hogy azon kívül, hogy Kecskeméten ugye találkozhatunk, tényleg ez egy nagy fesztivál egyébként, és a nagy fesztiválra már először beírtak minket, aztán úgy, még nem tudom mi, hogy valami kikerült a nevünk, aztán most beszéltem a tulajdonos, és most nagyon úgy néz ki, hogy minden rendben van, és egy nagy fellépő után a nagy színpadon lesz diszkosít, méghozzá 2 órán keresztül majdnem együtt fogunk játszani hárman, tehát ez egy ritkább esemény, amikor tényleg együtt állunk a pultba, és back to back pörgetjük az igazi mai slágereket, meg a diszkosítás kedvenceket az elmúlt 20 esztendőből minden. Ez tehát ma július 31-én pénteken éjszaka lesz. Most viszont megyünk tovább, Bárány Attila mixel, és Majestic és Marsha Jefferson van, majd a Salomon Dust közöse. Ez a Life is Simple, Move Your Body a diszkosítben.

0: Rádió egy esti show-ja, a Diszkosít Rádió Show, kérem szépen. A Diszkositnek egyébként van Diszkosít adások csatornája a YouTube-on, ott minden feltöltődik folyamatosan, tracklisták minden föl vannak. Szerintem már legalább 5 éve tölti ezt a Nagy Csabi barátunk, úgyhogy ott mindent megtaláltok, minden infót, minden mixet, amelyet mixeltünk külön-külön és egyben is, akár a szülinapi mixünk is megtalálható rajta, amit a Budapest Parkban csináltunk a rádió szülinapon, úgyhogy menjetek föl rá. Ezen kívül van a Diszkosít YouTube csatorna, amelyen pedig az összes klipünk és remixünk elérhető, megnézhető, úgyhogy azt is kövessétek be.
1: Miután elmondtam már, hogy ma este, illetve vasárnap hol fog pörgetni, egyből eszembe is jutott, hogy jövő héten pedig egy nemzetközi eseményen, egy sport eseményen fog szerda, csütörtök, péntek, szombat és vasárnap is játszani, tehát az sem lesz rövid, napi 4 órát, egy biztos, hogy az én kedvenc sportágam nemzetközi rangadóján fogok, ugyebár a strandröplabda mesdjén mondhatni, kicsit munkálkodni. És egészen valószínű, hogy ezt a dalt fogom játszani, bár más verzióban jön a Chase the Sun, a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: csak igazi mai sláger, mely diszkosít Radio Show Bárjántalan nélkül az ő mixével, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel búcsúzunk ma estére.
1: DJ Junior voltam, én azzal búcsúzom, hogy minden egyes megjelenés megtalálható a DJ Junior videócsatornán a YouTube-on. Ráadásul pénteken kijött a Day by Day az új dalom klipje, úgyhogy csekkoljátok, nézzétek meg és kövessétek be a DJ Junior Han vagy Hun oldalt, ahogy tetszik. Ezen kívül egy csomó remixet is föltöltöttem, azok is elérhetők. Valamint én vasárnap este még mixelek itt a Rádió 1-en, de jövő héten egyáltalán nem leszek, sőt, én ma este elutazom, és ha el vagyok utazva, akkor nagyon elutazom. Na, szevasztok!
0: Jaj, egész héten elfelejtettem mondani, hogy a második negyedéves 2026-os saját cuccokat, hogyha valaki szeretné tőlünk, akkor írja nekem e-mailt a hambaipg@hambaipg.hu-ra, és már is küldöm a legújabbakat, ugyebár, egy letöltő link formájában. Én ezzel búcsúzok, illetve azzal, hogy köszönöm, hogy már több mint 77 ezeren vagyunk a TikTok csatornámon. Nem elfelejteni, ma este velem, Hambai PG-vel Balatonfüred, Budapest, utána pedig vasárnap Budakalász. Ezzel búcsúzom. Szevasz!

0: Rádió Esztégen, a lemezgátlóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Arts, Joer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Újra itt a Be My Lake. Magyarország kedvenc elektronikus zenei fesztiválja a Velencei túlpartján mindössze 30 percre Budapesttől. Paul Kalkbrenner, Deborah DeLuca, Amelie Lenz, Eden Beyer, Sven Veith, Joseph Capriati, több mint 70 hazai és nemzetközi DJ. Be My Lake, július 16-17-18, Velence.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
6: Tedd a szívedre a kezed, Feri, hogy egy kicsit hanyarítasz. Nem úgy nézek ki, mint egy eszkimó?
7: De.
6: Ugye? Írják a hallgatók, hogy ráadásul az eszkimók torok énekelnek.
7: Igen. Ú, te nem ismered az eszkimó torok éneket.
6: De nem tudtok erre?
8: Nem hallottál?
6: Nem, én nem írjátkoztam
8: fel. Egy másodpercet.
6: Köszönöm. Tudtam, hogy megvolt a
7: jó. Csak közben, amíg keresi,
8: addig
7: megmutatom neked azt
6: de
7: a képet.
6: De fejtelen tudsz torokénekelni?
7: Dehogy nem. Mi mindketten jó torokénekesek vagyunk, amit a Duna torkolatánál készítettünk. Tehát mindenki boldogan mosolyog, ott van Sebestyén Balázs.
6: Nem, de
8: mondom, a túra, hogyan legyek teljesen mindenképpen nagyon előnytelen. Egy időt már sportot üztem belőle, és direkt hülye fejet vágtam, sikerült. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hoztam.
6: Légy szíves, ne csapongjunk a torokének
7: témában. Ezt kezdtük el előbb, te jöttél be a torokénekkel. Most jön a torokének.
6: Igen.
8: Mindjárt megtalálom.
6: Vicces Feri, addig hangolja be. Skála.
8: Adjál még egy kis időt.
6: Ne arra, de ebben nincs benne semmit torok.
8: Na tessék.
7: Dehogy ne, figyelj.
6: Megint az előzményeit gondolat? Hát nem hiszem el.
8: Mutatom.
6: De ez most egy duel?
8: Itt azt mondja, hogy fáradj be a kunyhomban.
6: Ez az.
7: Ez az.
6: De ez konkrétan
8: ez az. Ez eszkimó ének.
6: Azért nehéz nem tudom felnőni.
8: Érted, hogy
7: ez egy gyerekdal.
6: Gondolj bele, anyád oda benne főzi a krumplis tésztát, és nem mezd be, mert nem tudod, hogy mit jelent a dal.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: Andrés, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, remélem mindenki felkészült erre a szombat estére. Jó zenéket hoztam, jó hangulatban, úgyhogy kezdem is. Faithless, Bibi Rexa, New Religion. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Apps-szal.

0: Borzasztóan zseniális ez a dal, a norvég Bausa és a Magnetic. A rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban. A Loving Arms lemezjátszói mögött Ed Sheeran jön, és Martin Garrix ezúttal együtt.
1: Igen, külön-külön is nagyon szeretjük őket, itt a rádió egyben is számtalan olyan dal van, amit Martin Garrix-től is, valamint Ed Sheeran-től is játszunk. De hát így együtt közösen ez, amit alkottak, ez 10 évvel ezelőtt is nagyszerű lett volna. Repeat it. Csak ismételni tudom önmagamat. Szeretjük őket, szeretjük őket, szeretjük őket. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: David Guettától.
1: Nem tudom, ki a legszerencsésebb, hogy Jennifer Lopez vagy David Guetta, mert hogy Jennifer Lopez csinálhatott David Guettával dalt, vagy David Guetta csinálhatott Jennifer Lopezzal. Tehát minden esetre két nagy zenei ágyúról beszélünk, hiszen a szakmájukban óriási nagy ikonok. Hát ez lett belőle. Save Me Tonight, ezzel megyünk tovább itt a

0: Szokás szerint a Laughing Arms indította be a mai különkiadásunkat. Merre mész tovább innen?
1: Én egy nagyon különleges buliban veszek ma részt, hiszen nappal kezdődik, és tulajdonképpen éjfélkor már vége is, úgyhogy én odaérek, majdnem én leszek az első, úgyhogy én nagyon szeretem mostanában ezeket a nyárias, hangvételű és daytime jellegű bulikat. Többek között amiatt is, mert felfedezem, hogy vasárnap reggel mit szoktak csinálni az emberek. Ez nagyon érdekes, nagyon különleges. Szeretem ezt ízlelgetni, úgyhogy nagyon örülök, hogy mostanában egyre több ilyenben veszek részt.
0: Hát akkor sok ilyen menő daytime partit kívánok még neked. Köszi ezt a ma estét, hajrá!
1: Köszönöm, Geri, neked kitartás. Mire végzel, én is visszajerek Budapestre.
0: De jó!
1: Szia, Geri! Sziasztok!
0: Ciao, Andris! Maradjatok, rögtön jön Newbie!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész

0: Olyan tokiói hajsza, szerintem mindenkinek megvan a film, jön belőle egy zseniális dal.
1: Legutóbbi Rádió 1-es bulin Ráckevén egy hatalmasat bulisztatok rá, ez pedig nem más, mint a Tokyo Drift és a Teriyaki Boys itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: elmúlt este 11. Hello mindenkinek, innentől Antonio a házban minőségi klubzenékkel. Hello Anti!
1: Sziasztok Rádió 1-esek, szia Geri! Sokat nem is nagyon akarok beszélni, iszonyat sok jó zenét hoztam, iszonyat sok igazi mai slágert, amivel indulunk, az nem más, mint Kató és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en a Burn This My Radio Show-ban.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben.

0: egyszerre régi, egyszerre vadi új.
1: Így köszöntöm, mert nagyon sok jó zenét hoztam köztük ezt is. Igen, Tony Romero is a Lazy ebből egy picit tovább gondolva lett. A Fed LeGrand féle Put Your Hands Up for Detroitnak egy 2026-os verzió. Szóval Tony Romero és Fed LeGrand közöse a Lazy for Detroit szól most itt a Rádió Egyen a World is Mine.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Antonio.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgatok. Nálatok a rádió egy szól, ez a World is Mine Radio Show szombat este. Antonio a lemezjátszói mögött, igazi állistás világsztárok jönnek.
1: Így van, érkezik Jennifer Lopez és a Save Me Tonight. Azt kell róla tudni, hogy David Guetta közreműködött a dalban, úgyhogy ekkora nagy robbanás nagyon ritkán van. Jennifer Lopez és David Guetta neve egy kultusz a zenei világban. Szóval érkezik Jennifer Lopez és a Save Me Tonight itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban.

Podcast. A Rádió Egyen és a weben élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

Jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. Nálatok a rádió, egy szól is benne a Third Is Mine Radio Show most Martino guest mixével és a keddi rezidensünk egyik fantasztikus dalával. Ez ugyanis Christopher és a Flow.

0: Oldies Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Billy Rexa a folytatásban, aki egy meglepetés showval készül, a Tomorrowland-re, ezt nemrég jelentették be. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle. A Faithless dalból készítette Billy Rexa. Ez a New Religion itt a rádió 1-en.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és ezeket a legnagyobb változatosságban hozzuk most éjszaka is. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a fogyarásban pedig David Guetta és egy korszakos, zseniális dal Sia-val közösen. Ez a Titanium, amit már is indít.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Rádió egy DJ, a Stadium X és DJ Metzger Viki, aki ebben a dalban összeálltak, és egy elképesztően nagy kedvencet készítettek Sam Gray-jel közösen. És ha már nagy kedvencek, a Let You Let Me Go után Ray-t hozom már is. Ez a Where Is Your Husband?

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!